0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázión 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: életét tárja az olvasók elé, akik valódi sorsformálóként alakították saját életüket, és egyúttal sokat tettek a roma-magyar kapcsolatok javításáért, a sztereotípiák és a kirekesztés leküzdéséért, valamint a roma kultúra és identitás megerősítéséért. Nyilvánvaló, hogy ki a saját területén. A kiadvány egyik szereplője Szénási József, a Duna Televízió Pamende című roma magazinjának szerkesztő riportere. József a Turai cigánytelepen született, és ma is ott él családjával. Számára a család és a hivatás a legfontosabb, és hogy a kettő között hogyan találta meg az egyensúlyt, többek között erről is beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban Szénási József kollégámat.
1: Szia, Enikő!
0: Az interjú apropója, hogy te is szereplője lettél annak a 12 sikeres és tevékeny roma férfit bemutató Sorsformálók című könyvnek, amely nemrégiben jelent meg. Gratulálok neked!
1: Köszönöm Józsi. Szépen!
0: És hát gondolom, hogy a műsor folyamán tegeződni fogunk, hiszen hát mi kollégák vagyunk már néhány éve.
1: Így
0: nem
1: van.
0: Olyan régóta, mint amilyen rég te dolgozol itt a televíziónál, de az elején kezdjük azzal, hogy kik kerültek még be ebbe a kötetbe.
1: Ebbe volt focista, volt jogász, újságíró az én személyemben, operaénekes, azért nagyon sok olyan társadalmi rétegből érkező ember volt, aki mondjuk cigánytelepen élt, a másik mondjuk nem is találkozott addig, aki mondjuk a Sörös Iván, aki egy jogász ember és a minisztériumban dolgozik. Nagyon-nagyon sok rétű volt. De azért azzal hagyj kezdem, hogy több ezer ember befért volna ebbe a könyvbe. És megtiszteltetés, hogy én az újságírók közül egyedül én kerültem be.
0: Akiket ugye kiválasztottak, azokról tudni kell, hogy ők sokat tettek a roma-magyar kapcsolatok javításáért, a sztereotípiák és a kirekesztés leküzdéséért, valamint a roma kultúra és identitás megerősítéséért, nyilvánvalóan ki a saját területén. Neked a sors azt a feladatot szánta, hogy a médiában teljesíts szolgálatot, úgymond, illetve, hogy itt végezd a hivatásodat, ha lehet úgy mondani, a küldetés. Ugye?
1: Igen.
0: Már most így utólag, ha visszagondolunk, mikor voltál te először a televízióban, illetve valamikor gondoltál-e arra, hogy itt fogsz dolgozni, és már hány éve ez annak?
1: Képzelni, hogy nem gondoltam volna soha, hogy én a televízióban fogok dolgozni. De először a Szabadságtér 17-ben, még a régi televízióba 2004-ben tettem be a lábam, pontosan 20 évvel ezelőtt. De előtte már dolgoztam a Gyöngyösi televízióban, és teljesen véletlenül kerültem be ide a Magyar Televízióba, semmilyen segítségem nem volt, senkit nem ismertem. Csak egyszerűen jöttem az utcáról, bekopogtattam, hogy meg szeretném nézni, szeretnék itt dolgozni, és a első ilyen műsor, az Este című műsorba kerültem.
0: Még egy picit maradjunk annál, hogy mondtad, hogy a Gyöngyösi televízióban dolgoztál.
1: Igen, a Gyöngyösi televízióban
0: tehát akkor
1: dolgoztam.
0: Valahol, tehát még visszább megyünk, én egészen a gyökeréhez szeretnék ennek eljutni.
1: Teljesen véletlen volt. Ugye már én általános iskolában azért nagyon jó voltam így magyar irodalomból, történelemből, a humántárgyakból, és ma ott is olyan dolgozatokat írtam, tolbamondásokat, amikor a tanítónéném fölolvasta például az osztály előtt, és megtapsoltak. Kellett riportokat készíteni. Valahogy így benne volt.
0: Mikor volt az az első riport készítés, illetve milyen jellegű riport lehetett ez, Józsi, emlékszel?
1: Egy focistával kellett képzeld el interjúznom. Amúgy is a kedvencem volt, mi mindig fociztam, gyerekkoromban, éjjel-nappal kint voltunk a mezőn, kergettük a labdát, és ez az első osztályban volt, Szászné Anci néni volt az első osztályos tanítónéni, aki odafigyelt mindenre, például arra is, hogy én, mint cigány kisfiú, egy szőke magyar kislánya mondtam a verseket az évvégi záró ünnepségen az iskolában, vagy évnyitókor. Hogy már onnan megalapozódott az én életem, csak akkor még nem tudtam. Cigánytelepen születtem, mai napig ott élek, onnan jövök, megyek ide a tévébe, hogy én nem költöztem onnan el. Hál' Istennek azt mondom, hogy jó környezetben voltam a tanítóimmal, a iskolákban.
0: De ma már tudják, hogy Túrán ott lakik a cigánytelepen a Szénási Józsi, aki televíziós.
1: Igen, hát sokan igen így ismernek, de hát itt is a tévében is. Tényleg nem tudok úgy végigmenni a folyosó, hogy ne köszönne rám valaki, vagy nem ölelne meg, vagy ne poszélne meg.
0: Tudjuk, közkedvelt kolléga vagy.
1: Azt gondolom, hogy önazonos vagyok otthon is, televízióban is, nincs különbség a két énem között.
0: Mennyire fontos az, hogy ne szálljon el az ember attól, hogyha esetleg többre viszi, mint amennyire akár saját magát is érezte még annak idején?
1: szerintem nagyon fontos, hogy azért megmaradja a gyökereknél. Eszedbe jusson, honnan indultál el, mit értél el, és felelősséggel tartozol a mai fiatalok felé is, vagy a szüleid, a családod felé, hogy nem lehet elszállni.

0: mert az nem jó senkinek.
1: Említetted, hogy nem is költöztél el onnan.
0: Nem költöztem el.
1: Miért?
0: Én nagyon szeretem a Turát és a turai cigánytelepet különösen, hiszen ott vannak a szeretteim. Ahol a szeretteid élnek, az a világ közepe szerintem.
1: Szeretteid se költöztek el onnan?
0: Nem költöztek el.
1: Mondjuk a lányom most már
0: ugye a Szénási Réka, aki itt volt a Kossuth Rádióban hírszerkesztő, a 60-i televízióban kapott főszerkesztői állást, és most oda költöztek, de hát ez tőlünk egy pár kilométerre van.
1: Túrán milyen volt a gyerekkorod?
0: Az én édesapám a szobafestő mázoló volt. Most is csinálja, 82 évesen még dolgozik. Azt láttuk, hogy folyamatosan megy, és ezzel keresi a kenyeret nekünk, idézőjelbe. Édesanyám is dolgozott, de ő persze nevelt bennünket. Hát mikor az én gyerekkoromban, lehet, hogy a mai gyerekek el sem tudják képzelni, hogy nem volt vezetékes víz. Kút volt, és anyám egy lemezkádba fürdetett bennünket, de minden nap lesikált bennünket, mert kint rohangáltunk az utcán, minden nap. És akkor mindig ment az esti mese. Akkor fürdetett bennünket, és mai napig, hogyha meghallom annak a zenét, a hideg szaladgál a hátamon, jó érzéssel, mert akkor az jó kis meleg vízbe ott habfürdőztünk, anyám csinált vacsorát nekünk. Anyámnak 5 osztálya volt Enikő, de nem azért nem ment tovább tanulni, nem volt értelmes vagy okos, hanem az édesanyja meghalt, és már 11 évesen otthon ő vezette a háztartást, ő főzött az édesapjára, a testvérei, unokatestvéreit ő indította iskolába, gyorsan fel kellett nőni. Édesapámnak anyukája az is fiatalon meghalt, 27 évesen. Nagyszülei nevelték aput is, de sose volt bennük keserűség. Olyan Isten hitük volt, olyan szeretet van bennük, hogy pedig lehettek volna megkeseredett vagy szomorú emberek, de nem voltak azok.
1: A Duna Televízió Pamende című műsora ugye készített rólad egy riportfilmet, ahol láttam a családodat, az édesapádat. Tehát látszik rajta, hogy egy ilyen szerető családi otthont tudott valószínűleg teremteni.
0: Ez így volt.
1: Számotokra. Hányan voltatok testvérek?
0: 3 voltunk testvérek, sajnos a bátyám az 42 éves korában meghalt. Ugye az is nagy fájdalom volt a szüleimnek, de ennek ellenére ugye azt, hogy mondtam, hogy a Isten hite ugyanúgy megmaradt apámnak. Van egy nővérem, ott van 2 gyerek, most ők laknak apámmal, ő segít neki, de igazából nem is kell neki segíteni, mert olyan fit, meg olyan erős, meg annyira képbe van mindennel. Ő is focizott régen, Barcelona kedvenc csapata, fejből mondja mostani játékosokat, színészeket, bárkit mondok neki, mindenre kapásból tud válaszolni.
1: És leginkább nagyon büszke rád, és azt hallottam, hogy úgy meséli el azokat a riportokat neked, mint hogyha nem te készítetted
0: igen,
1: volna.
0: Azt mondja, látta Jós, azt mondja, micsoda emberek voltak ott, akkor igen, mondom, hát én forgattam a pontot, szóval levető is. Hogy büszkeség leki.
1: Hát ez mekkora büszkeség lehet a szülő számára. Még maradjunk a gyermekkorodnál, meg a továbbtanulás, aztán ugye a televíziós munkák terén. Statiszta is voltál valamikor? Vállaltál ilyen munkát is?
0: Vállaltam ilyen munkákat is, sőt annak idején ugye 1997-ben innen ment a Szerencsekerék című műsor. És akkor jelentkeztem nézőnek, akkor adtak egy kis pénzt is érte meg. Hát mondom, azért kipróbálom magam, hogy hát, ha tudok én is ebben a műsorban játszani, és akkor, ahol most beszélgetünk, ez alatt volt az egyes stúdió éppen, és akkor csorbáltok az emberek is, kérdezték ott, aki nem is tudom már ki volt ott az ember, aki kérdezgetett bennünket, és feltette azt a kérdést, hogy ki rendezte a Fekete Pétert, én meg gyorsan rávágtam, hogy Milos Forman. És akkor kiválasztottak közülük, aztán még volt egy ilyen csomó próba, amire arra is tudtam a választ, és akkor bekerültem a játékosok közé. És akkor nyertem is egy kis pénzt, 19.200 forintot pontosan, hogy a tudással még lehetett pénzt is keresni, az meg ma is lehet. Mikor lekapcsolták a lámpákat, akkor én fölnéztem így az égre, vagy a lámpaerdőt láttam, de azon keresztül is az eget, és mondtam, hogy Istenem, egyszer itt szeretnék dolgozni. Eltelt egy pár év, 7 év, akkor bekerültem a televízióba, és 2009-ben ide kiköltöztünk, és akkor ment a Nappali című műsor, aminek én találtam ki a címét, meg sok minden ötletem volt még benne, én múltam a keresztapja ennek a műsornak, és akkor ide kiköltöztünk a Kunigunda útjára, pontosan abba a stúdióba kerültünk be, és én adásszerkesztő is voltam, és abból a stúdióból közvetítettük az adást. Hogy meghallgattatott az imám, vagy a kérésem, a Jóisten által. Tehát annyiszor kértem, hogy a biztos megunták fönt is, és azt mondták, hogy jó van, Józsi, akkor legyél tévés.

0: Miért szerettél volna televíziós lenni, Józsi?
1: Én imádtam ugye emberekkel foglalkozni. Amikor bekerültem először az Ablak szerkesztőségében, mikor belsős lettem, akkor a kis emberek ügyesbajos dolgait intéztük el, amit kamerák keresztül lehetett csak, mondjuk valakinek nem fizették ki az életbiztosítását, vagy évekig fizette a gázszámláját, de már nem is abban a lakásban lakott, és akkor így nagyon imádtam ezeket. És itt egy picit visszakanyarodnék, apura, mert ugye szobafestő volt, és minden nyáron mentem vele gyerekként dolgozni. És ott az idős emberek mindig leültettek maguk mellé, és mesélték ezeket a történeteket. Apám megmondta, hogy hagyják már Józsit, azért jött, hogy dolgozzon velem, segítsen. Nem baj, Pista bátyám, majd Józsi, agy legyen, majd én elmondom a történeteket. És akkor már így a Turai Hírlapban írtam egy sorozatot, a Régi Házak Régi Történetek címmel, ami olyan népszerű lett, hogy majdnem háromszorosát kellett nyomtatni az újságból, amikor ezt elkezdtem írni, mert annyira népszerű cikk sorozat lett. Írtam az ennész legendákról, meg csomó mindenről, hogy Tura mindig így a szívem közepén van, és akkor ide bekerültem, akkor az volt az első, hogy a televíziós csapatát, magyar televíziós csapatát meghívtam Turára, a Turai cigány csapat ellen focizni. Olyanok fociztak ott annól, mint a Dobos Mennyért, aki akkor a közéleti műsorok főszerkesztője volt. Jött a főnök, a Feledi Péter, Monsz Parsarolta, akkor a Litovszki János volt a rendezője műsoroknak, de akár a Várkonyi Attila, DJ Dominik, és csomóan jöttek innen a tévéből, és akkor úgy fociztam, hogy az első fél időben tévés csapatban, a második fél időben a tei cigány csapatban. Hogy mind a két helyre oda tartozom. És akkor meghívtuk zenészeket, főzőcskéztünk, olyan focibíró, mint a Kassai Viktor, aki a világ legjobb játékvezetőjének választottak akkor, ő vezette a meccseinket, Hollai Kálmán, aki az Átok és Szerelemnek az egyik főszereplője volt, a színész, ő rúgta a kezdőrúgást, hogy próbáltam így mozgatni, közelíteni a közösségeket, de jól is sikerült. Akkor én bekerültem oda az Ablak szerkesztőségébe, soha nem dolgozott még cigány ember velük. Még előtte még a Napi Mozaik című műsorba dolgoztam már külsősként, és akkor belsős lettem, akkor az Ablak című műsorba kerültem. Akkor ugye a Ablak stúdiójában olyanok ültek, mint a Dombóvári Gábor, vagy a Déri János, ilyen elődök ültek, és éveket vártak arra a riporterek, hogy beülhessenek a stúdióba, hogy Bálint gazda, Bálint Gyuri bácsi, hogy ott felkonfosztás az anyagaidat. Én meg 3 hónap után bent ültem a stúdióba velük. Hogy már akkor elkezdődött talán ez a siker, mert mindig mondták, hogy anyagaidat valami mindig teszek bele valami pluszt, amit ők nem is gondoltak volna. És mikor oda kerültem, és mikor ide kijöttünk, akkor már a Nappali című műsor lett ez a szerkesztőségnek a profilja. Ugye annyira formáltam a nézetüket, hogy például a Feledi Pétert megkérdeztem, hogy nem lehetne itt mondjuk műsorvezető, mondjuk cigány származású ember, és akkor mondta Józsi, kire gondolsz? Hát mondom, ott van a Horváth Éva, aki most felelős szerkesztője a Roma magazinnak. Mondta, hogy jó, próbáljuk ki. És akkor az Évi nálunk vezetett műsort az én javaslatomra, és ugye akkor én voltam a szerkesztő, én mondtam meg az Évinek, hogy mit kérdezzem, meg mit csinálj, most már fordult a kocka, de hát nagyon jó viszonyban vagyunk. De azért nem tudom, fölírtam, kicsit puskázok, hogy mennyi műsorba fordultam meg.
0: Fel, nyugodtan.
1: Volt az Este, a Körzeti Híradó, Napi Mozaik, Ablak, Nappali, Megoldások magazinja, Családbarát, Rondó, Térkép, Öt Kontinens, Együtt, Jelfogó című műsor, Bokuszdor, Magyarország szeretlek, a Nemzetiségi Kultúrák napja, Jónak lenni jó, Balatoni nyár, és a Roma magazin is most a mai műsor a Pamende, amikben dolgozom, hogy rengeteg helyen megfordultam a házban.
0: Nagy tapasztalat szerzéssel került a Roma magazinhoz, ami gondolom azért szívügyet, tehát az igazi hivatást, az ugye azért szerintem itt a televíziózáson belül talán ez jelenti.
1: Igen, te is tudod, hogy itt a Pamendében azért 26 perces filmeket lehet készíteni.
0: Fantasztikus nagyon filmeket készítek, és ez most itt nem a reklám helye, de ezt szerettem volna elmondani, mert a rólad készített film is nagyon jó lett, tehát valahogy az érződik, hogy szívvel, lélekkel teszitek oda magatokat a témához, és keresitek meg azokat az embereket, akiket valóban meg kell mutatni, akár amiatt, hogy példaértékűek, akár amiatt, hogy olyan értékes dolgot hordoznak, akár amiatt, hogy mit tudnak tenni valóban a roma-magyar kapcsolatok erősítéséért, és ezeket az embereket felkutatva egy olyan egyszerű, közvetlen beszélgetés formájában tudjátok bemutatni, különösen te, Te nagyon közvetlen vagy a riportalanyokkal, azt vettem észre.
1: Bárhol megfordulunk, 5 perc múlva már megpuszilnak, megölelnek, mint a családtagok lennénk.
0: De ez egyébként cigányoknál jellemző? Jellemző.
1: Jellemző, de szerintem a személyiség függő is ez. Hogy, és akkor már tényleg bárhová megyünk olyan szeretettel, mint ha hazamennénk, úgy várnak bennünket. És ugye Magyarországon a legnagyobb nemzetiségi csoport a cigánság. Én mindig azt mondom, hogy persze vannak itt más nemzetiségek is, de nekik van anyaországuk. Nekünk nincs. Mi magyarok vagyunk. Mi nekünk ez az anyaországunk.
0: És egy cigány kultúrát, meg egy részben egy identitást is hordoztok magatokban.
1: Persze, abszolút, hogy mi nekünk ez a hazánk. Nekünk itt kell élnünk, együtt élnünk, és tényleg, ha megismernek bennünket, nagyon sok embernek megváltozik a véleménye.
0: Kedvenc riportjaid?
1: Nagyon sok volt. Nagyon szerettem, hogy csak így legutóbbiakról a Zsiga Melindával, amit forgattam. Ő nevelőszülőknél.
0: Ő is volt a portré vendége.
1: Igen, ő nagyon rossz gyerekkora volt, nagyon rossz helyekre került, ahol bántották. Most már ugye sikeres sportoló, most már világbajnok kickboxos, és olyan kitartásról tett tanúbizonyságot előttem, hogy nem volt kérdés, hogy ebből jó film születik. Megnyílt előttem, először picit nehezen, de aztán elmondott minden.
0: Addig viccelődtél vele, Józsi.
1: Viccelődöm, azt szoktam,
0: igen,
1: egy kicsit viccelődöm.
0: Igen,
1: kicsit...
0: hogy lazítsd a hangulatot, igen, azt észrevettük. Igen.
1: Vagy épp a Szuhai Gyuláék, akik Sajó-Szentpéteren élnek, és lovas farmjuk van, és a magyar válogatott lovait ők adják, a lovasport oszlopos tagjai. Például olyan lovaik vannak, hogy a Bill Gates veje, egy egyiptomi fiatalember, tőlük vett az első lovát.
0: Sőt, miután megvette a lovat, utána ismerkedett
1: így
0: meg
1: van, utána
0: a Bill Gates
1: ismerkedett
0: lányával.
1: Meg, mert megnyert Amerikában egy versenyt, ahol épp a Bill Gates lánya is versenyzett, és tulajdonképpen egy cigány embernek a lova által ismerkedtek össze, és ebből lett házasság. És akkor azt mondta Szuhai Gyulának, hogy hát ez nagyon drága volt ez a ló. Azt mondja, igen, de majd meglátod, hogy milyen sikereket fogsz vele elérni. És akkor visszajött, utána vett még egy pár lovat tőle azóta, és mondta, igen, ezáltal kapott egy családot, meg a versenyeket is megnyeri ezzel a lóval. De hihetetlen szorgalmas emberek, hogy hátradőlhetnének, mert tényleg jól élnek, de minden napot felkelnek, és saját maguk trágyázzák ott a lovakat, meg gondozzák, etetik, rendkívül szorgalmas emberek. Múltkor, közelmúltban jártunk Tiszabőn, meg Tiszaburán. Nagyon szegény települések.
0: 300 felzárkozó településnek a minta települések.
1: Jött oda egy kisfiú, és akkor nem csak én, hanem a operatőr barátom, például Pokorni Tóni hozott egy focilabdát neki. És imád focizni a gyerek, és ilyen mondta, hogy ezt már vitte is be, azt akkor ott volt az ágya mellett ez a labda, hogy lehet ez a pici kell hozzá, hogy egy jó focista legyen, vagy sportoljon valamit, hogy valami elinduljon az életében.
0: És akkor most vegyük elő ennek a munkának azt a részét, ami a fáradtságot is jelenti ebben.
1: Igen, sokan nem látják, hogy mondjuk beülünk az autóba, és megyünk 300 kilométert, utazunk.
0: És még akkor kezdtek dolgozni.
1: Még akkor kezdünk el dolgozni. Nagyon sok munka, és ugye van a Pamene című műsort, általában 2-3 napig is forgatjuk. Aztán 3-4 nap a montírozás, a vágás, és bejövünk valamikor, névfélkor megyünk ki, vagy hajnalba. Hogy,
0: attól függ a beosztás, hogy
1: igen,
0: van. Igen,
1: igen, hogy az adás elkészüljön. Zenét kell hozzáválasztani, fotók, archívanyagokat, irgalmatlan sok munka van ebben, amit a néző otthon 26 percben lát, és azt mondja, hogy hú, ez nagyon jó riport volt. Nem tudja, hogy miért. Mert azt szívvel, lélekkel kell csinálni, és az átjön a képernyőn. És nekünk ezek a visszajelzések, amikor megnéznek egy adást, és megállítanak, és megdicsérik, nekünk ez többet ér mindennél.
0: Mi az, ami tanító jelleget hordoz hát általában ezekben a riportokban?
1: Szerintem a példák. Útján tanulnak az emberek, mint egy gyerek is, mikor látja anyukáját, egy kislány, hogy főz, vagy miket főz. Nem kell annak mondani, hogy ezt így kell csinálni, hogy össze kell pakolni a szobájába, hogy rendben legyen a ruhája a szekrényben. Ezt egy gyerek példákon keresztül látja, és ezeket megtanulja. Ezek a riportok is, akár rádióban, televízióban, ezek példaértékűek. És látják, hogy így is lehet élni, ezt is lehet csinálni, van kiút mindenből, de az ember társas lény, egyedül nem megy. Mint a siker is, hogy egyedül mit érne a siker, ha nincs kivel megosztanom.
0: Mennyire fontos például a segítő embereket bemutatni? Azokat az embereket, akik ezt felvállalják és segítenek. Ugye említetted Tiszabúrát, tehát ott is nem csak cigány emberek viszik ezt a programot,
1: persze,
0: hanem
1: abszolút,
0: magyar emberek is.
1: Mindenki benne van, és ezek általában háttérben vannak, szerény emberek. teszik a dolgukat, és nem a nyilvánosság előtt élnek. Ezeket nagyon jó bemutatni. Jó, néha rá kell beszélni őket, hogy miért is érdekesek, ők teszik fel a kérdést. Mondtam, hogy nagyon fontos, amit csináltok, és ezt be kell mutatni, hogy lássák, hogy vannak ilyen emberek is, mert nem lehet mindent a fővárosban megoldani. Ott helybe kell megoldani a problémákat. Ők tudják, hogy mire van szükségük.
0: Milyen helyzeteket látszott vidéken? Mert ugye most említetted a fővárost. A főváros az egészen más. Azt tudjuk jól, hogy a cigányságon belül is, tehát azért vannak a muzsikus cigányok, meg vannak azok a cigányok, akik például kinn élnek vidéken.
1: Hát igen, ugye vidéken, főleg ugye mezőgazdaságból éltek, alkalmi munkából asszonyok, férfiak gyárakba dolgoztak. A rendszerváltás után ezek megszűntek. Hirtelen ott maradtak, képzettség nélkül, nagy gyárakban, mint Ózdon, Miskolc, meg ezek, és talán most kezd ugye felzárkózni az a generáció, aki rendszerváltás után született. És ebben nagyon fontos szerepe van az iskoláknak. Nagyon sokat járunk mindenfelé, és akár az egyházaknak, a baptistáknak, akikkel múltkor forgattunk Miskolcon, hihetetlen munkát végeznek a gyerekek érdekében. De a szülők érdekében is, mert van felnőtt képzésük is. Múltkor Balassagyarmaton forgattunk, egy fodrász fiú, aki országos versenyeket nyer, vele forgattunk, és hihetetlen jó fej, nagyon jól dolgozik, és ebből biztos, hogy meg fog élni. Másik fiatal ember az meg mérnökként, mechatronikai mérnökként megnyerte most a Szakmasztár fesztiválon a versenyt. Nagyon sok jó példa van. Vagy akár egy burkoló, vagy egy festő, vagy egy villanyszerelő, hát olyan baromi nehéz most jó szakember találni. Talán jobban is keresnek, mint egy diplomás ember, hogyha tényleg egy jó szakmája van.
0: Sokan azt gondolják, hogy cigányok, hát akkor zenészek, egyértelmű.
1: Igen,
0: de
1: általában.
0: Az, amit ti látok itt a közélet, kultúra, sport, minden területen ott vagytok, ezt nektek riportereknek is gondolom, nem egyszerű témából témába ugrani, és így otthonosnak van lenni mindegyikben, mert ez mindegyik egy másik terület. Azt megmutatni, hogy igazából mindenütt ott vannak gyakorlatilag, és a kiemelt tehetségek azok megtalálják az utat, ahogy az egyik riportalanyom mondta, hogy a hó alól is kibújik a hóvirág.
1: Hát igen, az a tehetség, az biztos megtalálja az utat. Én is azt mondtam, hogy előttem nem volt senki, aki kitapossa az utat, vagy egy ösvénye haladjak.
0: Mondhatjuk úgy is, hogy első generációs diplomás vagy a családodban?
1: Lehet mondani, igen. Hát ugye bátyámnak volt felsőfokú végzettsége, meg érettségizett, de hogy már utánam
0: de
1: következő...
0: De hát a te generációdból igen, ti voltatok az első.
1: Igen, hogy utánam következőnek már lehet, hogy könnyebb lesz, mert tudok neki olyan tanácsot mondani, hogy ő már az egyenes úton menjen, ne kelljen azokat a kacskaringós utakot végigjárni, mint nekem, azokat a hibákat elkövetni, vagy
0: mit akad... tudtak neked a szüleid segíteni? Ugye említetted, hogy édesanyádnak
1: öt osztálya volt. De igen? Annyi verset tudott, meg mondókát, meg mesét, hogy még a unokákkal is ő tanulta a kötelező verseket otthon. Nagyon okos asszony volt. Pedig nem volt könnyű életük. 1967-ben lett áram a cigánytelepen. Nem volt villany. Mécses mellett tanultak, úgy fürödtek, mostak, tisztálkodtak, hogy ő nekik milyen nehéz életük volt. Mi már ugye már könnyebb helyzetben voltunk, de ők tényleg a nulláról indultak. Nagyszüleim még írástudatlan emberek voltak. Anyámnak öt osztálya volt. És már mi hol vagyunk? Hogy egyszer a rendező barátom, a Hídvég Igor mondta, hogy Józsi azt mondja, hogy a alsó lépcsőfokról felugrottál a lépcsősor tetejére. Hát mondom, lehet, de mondom, én annak örülnék, hogyha visszanéznék, hogy ne üres lépcsősorok lennének utána, hanem jönnének sorba fiatalok, lenne folyamata ennek, hogy én majd ott fönt egy kicsit megállok, aztán lejövök a másik oldalon, de jöjjönnek utánam a fiatalok. A tehetség, hogy legyen utánpótlás.
0: Hogy látod? Jönnek?
1: Jönnek.
0: Gyakran van itt is ugye gyakornoki program.
1: Nyilván, hogy kintől azt látják, hogy milyen könnyű feladat ez.
0: Ott van egy 10 perces film, és mi volt ezzel a munka?
1: És nagyon sok munka, és akkor meglátják, szerintem kicsit megrettennek ettől, hogy azért itt ez 0-24 órás munka, itt otthon se ér véget. Képben kell lenni a hírekkel, történésekkel, mi van a nagyvilágban, itt folyamatos tanulás és felkészülés van. Otthon is jönnek a telefonok, mikor indulunk, hová megyünk, miről forgatunk, fel kell készülni. Nem egyszerű dolog ez, és ehhez kell a család, amiről beszéltünk, hogy ezt tolerálja.
0: Szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött egy okos nő áll, vagy hogy van ez?
1: Kell.
0: Mindenképpen egy nagy teherbírás
1: kell,
0: nőnek
1: abszolút,
0: kell a
1: abszolút
0: háttérben lenni. Hogyan jutottatok el idáig, hogy a feleséged vállalta azt, hogy a te sikeredet fogja szolgálni?
1: Középiskolában ismerkedtünk meg. Még a kezemet sem akarta megfogni. Komolyan, annyit küzd küzdöttem érte, harcoltam bírom, hogy felfigyelt rám, meg...
0: Hány aztán... viccet kellett elmondanod, Józsi?
1: De aztán megszeretett, aztán kialakult közöttünk egy nagyon jó kapcsolat, házasság, két lány, a nulláról kezdtünk mindent, amit házat építettünk, ez közösen. A Tündi eljárt paraszt családokhoz földekre kapálni, ezt a plusz pénzt ráfordítottuk, akik dolgoztak nálunk, kőművesek, abból fizettük, én is mentem folyamatosan. Közben azért nekem is tanulnom is kellett, dolgoznom is kellett, hogy a nullából egyszerűen kikerekedett valami egész történet. Hogy a jóisten fiatalon ad az embernek annyi erőt, hogy észre se veszed ezt, hogy nem tehernek éred meg azt, hogy gyerekeddel föl kell lenni éjszaka, hogy mindent meg kell terem, tenni, hogy közösen azért tényleg minden könnyebb.
0: És Tünde, mikor érezte azt meg, hogy de te ezt szeretnéd, és ez fontos, és hogy most hogy fogunk ebből megélni, hogy nem ez az első szempont.
1: Nem tudom, hogy hol fordultál, de egyszer egy rám nézett, és akkor nem szólt semmit. És valahogy megértette abból a mély tekintetből, hogy nekem ez az életem, hogy nekem ezt kell csinálnom, és mellém állt. Biztos nem volt neki könnyű, hogy valahogy azon a szintről indultunk, és én bekerültem ilyen helyre, vagy ilyen körökbe, hogy nehéz lehetett neki, gondolom.
0: Hát sok lemondással járt az részéről.
1: Én próbálok tényleg, hogy visszatér, hogy segíteni mindenkinek. Valahogy nem tudom, jó Isten ezt rám mérte ezt a feladatot, hogy rám szabta, hogy segítsek másokon. Például képzel, hogy szombaton szeretünk a Turai piacon így korzózni idősekkel, beszélgetünk az áru, imádnak, meg én is őket, meg, és akkor jön egyszer egy nénike, ott elesett a főtéren, kicsit érzett a lába, és mondjuk van 200-300 ember kint a piacon, és persze, hogy engem
0: nézett ki
1: magának, és odajött, hogy fiatal ember hazavinne, mert elestem itt. Persze, mondom, hogy már nem tiltakozok ilyen ellen. Beültettem, hazavittem, visszajöttem. Hogy...
0: De csak így érdemes talán élni, tényleg a segítségnyújtás az nagyon fontos, és hát ahogy említettem meg te is, hogy azért az empátia az nagyon fontos ehhez a szakmához. Fontos. Különösen azokhoz a témákhoz, amilyenekkel ti foglalkoztok ebben a műsorban.
1: Úgy jött is a könyv is, hogy a sorsformálók, hogy valóban formáljuk a sorsunkat.
0: És említetted többször azt is, hogy a Jóisten kérted.
1: Kértem, persze.
0: De most te is formáltad, azért te is alakítottad, hozzátetted a magadét.
1: Kellettem hozzá nyilván, de valami közös dolog ez.
0: Elégedett csak. Embernek tartod magad, Józsi?
1: Elégedettnek, igen. Hát persze, hogy elégedett vagyok.
0: Milyen terveid vannak még? Így a végén most ezt megkérdezném.
1: Hát én nagyon-nagyon sok mindent szeretnék még. Jó filmeket készíteni, jó emberekkel találkozni. Hogy nyira jó ezeket megismerni, az új embereket, új történeteket, új családokat, új... impulzusok érnek, szerintem attól szép a mi szakmánk.
0: Melyik az igazán jó film?
1: Hát, az igazán jó film az, amikor te nem vagy elégedett a végén. Mert ha elégedett lennél, akkor nem csinálnál jobbat a következőben.
0: Szerintem pedig ez a beszélgetés jó lett, és én elégedett is vagyok a végén, úgyhogy még egyszer gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Neked. Szénási József kollégámat.
1: Köszönöm.
0: Hallották.
1: Öröm.
0: Köszönöm.
1: Volt veled beszélgetni.
0: Lugosi Kati zenés családban nőtt fel, anyai és apai ágon is minden férfi felmenő rokona cigány muzsikus volt. Egészen kislánykorától nagy álma és vágya volt, hogy énekesnő legyen, de zenei pályája elindulása elég sokat váratott magára, hiszen csak felnőtt korában, már családos anyaként kezdett el énekelni. Tudatosan sosem készült erre a pályára, de belül érezte, hogy annál több van benne, mint hogy csupán a családi-baráti összejövetelek alkalmával nuktázgasson. 2012-ben az egyik csatorna magyar nóta éneklési versenyén a legjobb női előadó címet kapta. Kati a jövőben nagy hangsúlyt szeretne fektetni a dal és szövegírásra, hiszen szerinte a legjobban így tudja átadni érzéseit, gondolatvilágát a közönségének. Köszöntöm a stúdióban Lugosi Katalin nótaénekest, akit a legtöbben úgy ismernek, hogy Lugosi Kati.
2: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és valóban a Kati megnevezést jobban is szeretem, mert valahogy közvetlenebb. Éppen ezért szeretném tőled kérni, hogy a műsor hátralevő részében tegeződjünk, mert én nagyon szeretem a közvetlenséget.
0: Jó, közvetlenebb lesz valószínűleg. Köszönöm. A beszélgetés. Köszönöm szépen. Itt az elején beszélgettünk, és mondtad, hogy a nótaénekest azért egy kicsit te még helyesbítenéd, pontosítanád.
2: Így van, valóban, hogyha kérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor úgy szoktam mondani, hogy én Lugosi Kati, magyar nóta és mulatos énekes vagyok.
0: Zenés családban nőttél fel, anyai és apai ágon is minden férfi felmenőd, rokonod muzsikus volt.
2: Így van.
0: Milyen volt a gyermekkorod? Mennyire volt ez a zenei vonal meghatározó az életedben?
2: Csodálatos gyerekkorom volt, főleg ugye ennyi idős fejjel, meg még jobban megszépül minden régi emlék. Valóban zenés családban nőttem fel, és ez maximálisan érződött is a gyerekkoromon, hiszen az én apukám, ő Lugosi Tibor, nívódíjas klarinétos, és a Magyar Rádió és Televízió szólistája, hát a 70-es évektől fogva. És én nagyon-nagyon sokat jártam egyrészt apuval, hogy ilyen csúnya szóval éljek haknizni, abban a világban ugye a 70-es, 80-as években élte a fénykorát a cigányzenészek hakniz hatása tulajdonképpen, hogy hakniba tudtak járni. Tehát én rengeteget jártam vele, illetve otthon, amikor gyakorolt, akkor képzeld el, hogy ott ültem a dohányzó asztalunk alatt, neki ott voltak a kották, a dohányzó asztalon ő gyakorolt, és én ott ültem az asztal alatt, és én ott játszottam. Tulajdonképpen így tudat alatt is ivódott belém az anyatej mellett.
0: Állandóan hallottad a zenét, a muzsikát, természetesen. Hányan vagytok testvérek egyébként?
2: Ketten vagyunk, van egy öcsém, aki kb. Két fejjel magasabb, mint én. Egyébként természetesen ő is zenész lett, ő hegedűs.
0: Klarinét, hegedűs volt a családban, de hogy lett ebből nóta, és nem hangszer?
2: Én tanultam egész rövid időt zongorázni 2 éven keresztül, amit most már nagyon megbántam így felnőtt fejjel, hogy akkor abba hagytam, de tudod, egy gyerek hogy van, nem szeret gyakorolni. És ugye ez pedig a gyakorlás az elengedhetetlen ugye az elsajátításhoz, és hát anyukám még meg azt mondták, hogy jó van, akkor hagyjuk a kislányt, nem kell. Hát most már mindannyian megbántuk, mert állítólag nagyon tehetséges voltam. A lényeg az, hogy maga az éneklés, az pedig, hogy nem hangszer. Hát ugye az énekes nem volt a családba, tehát tulajdonképpen nem kellett volna, hogy ez hagyományként jelentkezzen van, nálam, hogy én énekes lettem. Talán két dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, ami számomra vitathatatlan, hogy a Jóistennek ez volt a célja, hiszen ezt a tehetséget ugye tőle kaptam. A másik pedig, hogy az én anyukámnak az anyukája, tehát az anyai nagymamám, hát ő nagyon csodálatos hangon énekelt. Neki nagyon szép hangja volt. Nem volt énekesnő, de az átlagtól sokkal szebben énekelt, és én gondolom azt, hogy a tehetség az onnan adódhatott nekem, onnan öröklődött, és ez nyilván nálam is valahogy kibontakozott, előjött.
0: Azért hagyományos cigány családokban a nő most itt esténként fellépésekre járjon, meg ilyesmi, azért talán ez egy kicsit
2: pontosan
0: elképzelhetetlen volt.
2: Ezt nagyon-nagyon jól rátapintottál a lényegre, mert most ma már a mai időben már nem újdonság az, hogy hiába nem tanult valaki zenét, vagy cigány családon belül is hiába, hogy nő, de abszolút mindenféle előítélet nélkül lehet belőle énekesnő. Viszont azért az én időmben ez még annyira nem volt ilyen szabados.
0: Még a te idődben sem.
2: Így van, pontosan.
0: Tehát amikor fiatal
2: voltam. Igen, amikor fiatal voltam, így van. Tehát ez nem volt annyira, hogy is mondjam, lehetőség, vagy nem jutott inkább azt gondolom eszembe, hogy hát belőlem már pedig énekesnő lesz. Az, hogy otthon, hogyha vagy a baráti körbe, családi baráti körbe voltak bulik, akkor ugye az asszonyok nótázgattak. Ez megvan a mai napig is. És nyilván ott kitűnt a többieknek, hogy az átlagtól egy picit szebben éneklek, nyilván ugye abszolút mindenféle tanulásmentesen, és ennek az összes mondjuk úgy hibájával, de nyilván hallották, hogy szépen énekelek, ezért minden alkalommal, na Kati, énekelj. És nyilván ugye én belülről tudtam és éreztem azt, hogy én ezt imádom egyrészt, másrészt pedig sokkal több van bennem. De egy ilyen visszafogottság, egy zárkózottság mégis volt bennem, tehát én ezt nem mertem hangoztatni.
0: Mi volt ennek az oka?
2: Én azt gondolom, hogy talán a bennem lévő, vagy a nagyon erkölcsös neveltetésemnek köszönhető.
0: Igen, erre gondoltam, hogy lehet, hogy ezt a példát láttad. Igen. Tehát, hogy említettük a nagymamádat,
2: így
0: tehát,
2: van,
0: hogy neki még esélyese volt talán. Abszolút. Arra, hogy ő mondjuk hivatásszerűen
2: énekes
0: legyen.
2: Eszébe se jutott tényleg.
0: A hagyományos cigány családoknál, de ő nem dolgozott.
2: Pontosan.
0: Különösen tehát olyan munkát nem végezhetett, hogy mondjuk éjszaka jár el étterembe énekelni.
2: Így van. Ugye a háztartás, a család, a gyereknevelés, a sütés-főzés, stb. És nyilván ez volt egy nőnek a büszkesége.
0: És akkor a tehetségét csak így otthon élhette ki, mert ugye mondtad, hogy
2: igen,
0: azért a családi körben énekelgetett.
2: Igen.
0: A nagymamád miket énekelgetett?
2: Hát a legszebb magyar nótákat, tehát gyönyörű szép nótákat.
0: Említetted, hogy volt benned azért egy ilyen visszatartó erő, hogy elindulj,
2: igen,
0: ezen a pályán.
2: Így van, igazából eszembe se jutott, csak egy ilyen nagyon titkos vágy volt bennem, és megint csak én a Jóistenre tudok utalni, hogy én hiszem azt, hogy az érzéseinket is ő adja belénk. Nyilván van rá szabad lehetőségünk, hogy mi másképp döntsünk, de én azt gondolom, hogy ezt valahol a Jóisten akarta velem úgy mélyen tudatni, hogy kaptál egy ilyen talentumot, nyugi, majd én fogom mutatni az utat, hogy neked azt mikor kell kibontani, megmutatni.
0: Tehát akkor úgy is fogalmazhatjuk, hogy tudatosan ugye nem készültél erre a pályára, belül érezted azt, hogy annál több van benned, mint családi, baráti összejövetelek alkalmával nótázgas, de te, én úgy tudom, hogy elég hamar férhez is mentél.
2: Így
0: és
2: van.
0: Még utána kezdődött a
2: igen,
0: karriered.
2: Igen.

0: Elindultál a kereskedelmi szakközépiskolába.
1: Így van.
0: Amikor ezt befejezted, akkor ugye 19 évesen férhez mentél, és azt mondtad, hogy természetesen a férjed is zenész, ő Duka Péter, aki primás.
1: Így van. Az idén 33 éves házasok vagyunk a férjemmel.
0: Gratulálok.
1: Köszönöm szépen. És tulajdonképpen mi 36 évvel ezelőtt kezdtünk el járni, hogy úgy mondjam, akkor ismertük meg egymást, és azért közel 40 évvel ezelőtt teljes más mentalitásba, más gondolkodásba voltak az emberek, és ugye a mi, úgy mondjam, kis kasztunk, a muzsikus cigányok, ez egy nagyon kis szűk réteg, és főleg akkor 30-40 évvel ezelőtt, meg még jobban mi tartottuk azokat az iratlan szabályainkat, saját magunk által felállított hagyományainkat, hogy muzsikus muzsikushoz, tehát nem is tudom, hogy mondjam, igazából talán azért, mert nyilván előzőleg rengeteg olyan példa volt, hogyha nem ugyanabból a neveltetésből, nem ugyanabból a családból házasodtak össze, akkor bizony az kiütközött, és voltak problémák.
0: Hogyha egy aprócska példát veszünk, tehát te azt megszoktad a családodban, hogy például az édesapád, vagy ott a rokonság,
1: pontosan,
0: vagy bárki, későn járnak
1: így
0: haza,
1: van,
0: éjszaka dolgoznak, stb.
1: Van.
0: Most bekerül a családba egy olyan valaki, aki soha ilyesmivel nem találkozott, abból valószínűleg konfliktusok lehetnek, és most csak egy példát hoztunk.
1: Nagyon-nagyon jó példát hoztál fel, és nagyon-nagyon jól érinted a dolgot, mert pontosan erről van szó. Tehát a muzsikus cigányoknak az életmódja, és minden egyéb, ami azzal jár, és ez az érzelmekre is kihat, és ezt nem nagy képűségből mondom, tehát félreértés ne essék, de egy picit más, és hogyha valaki ezt nem tudja tiszteletbe tartani, akkor ott igenis, hogy problémák tudnak lenni.
0: Fiatalon férhez mentél,
1: igen.
0: Tehát nem annyira fiatal, 19 évesen, hát abban a
1: most fiatalnak számít,
0: már,
1: akkor meg természetes dolog
0: akkor
1: volt.
0: Meg talán egy természetes dolog volt, és nem csak cigány családokban, én azt gondolom. Igen. Hagyományos cigány család modell volt-e a tiétek? Úgy tudom, hogy az elején igen, mert hogy ott férfi dolgozott, a feleség pedig otthon serénykedett, ez voltál.
1: Pontosan.
0: Te a ti családotokban az elején, és aztán hogyan történt a változás? Mesélj erről.
1: Igen, tehát valóban így van, hogy az elején a férjem, hát arról hallani sem akart. Az éneklésről először ugye szó sem volt, de az, hogy én dolgozzak. Eleinte én sem nagyon szerettem volna dolgozni, mert nyilván meg volt otthon a magam dolga, hiszen sorba jöttek ugye a gyerekek. Megint csak vissza kell, hogy csatoljak a muzsikus cigányok hagyományaihoz, mert ez is ahhoz tartozik, egy férfinek abban az időben természetesen büszkeség volt, hogy a feleség nem kellett dolgozni. Ilyen szóba se került. Tehát,
0: hát egyrészt, mert el tudták tartani
1: pontosan
0: annak idején a családjukat ebből. Mára már azért ez a kávéházi cigányzene meg éttermi muzsikusok élete azért egy kicsit megváltozott. A másik az, hogyha ők ugye egy ilyen éjszakai életet éltek, és mondjuk a feleségük meg nappal dolgozik, nyilvánvalóan, ez teljes abszurdum lett volna.
1: Fiatalok voltunk, és otthon voltam, sütöttem, főztem, mostam, takarítottam, gyerekeket neveltem, és amikor ő este ment muzsikálni, akkor a hófehér inget, frissen vasalt inget, ahogy ráadtam, ahogy a vállán a zakót lekeféltem, az élire vasalt nadrág, a kifényesített lakcipő, tehát az volt egy asszonynak az ékessége, a büszkesége a férjének, hogy így engedte ki a lakásból, a házból az urát muzsikálni.
0: De egy idő után ez már neked kevés volt.
1: Ez így van valóban. A következőképpen történt, meg volt már mind a három gyerek, hát ez konkrétan 15-16 évvel ezelőtt történt, és egyébként én nagyon egy ilyen intézkedős, szervezkedős típus vagyok, és én elkezdtem a férjemnek keresni az interneten külföldi muzsikálást. És
0: lehetőséget.
1: Így van. És olyan címszavakat ütöttem be, hogy cigányzene, magyar étterem, külföld. És képzeld el, hogy ki is dobott egy olyan lehetőséget, hogy egy magyar származású úriember, aki Floridában él, ő ott szeretne nyitni egy magyar éttermet, és képzeld el, hogy Magyarországról keres cigányzenekart. Hát most megint csak a jó Istenre tudok utalni. Ennek az esélye, ez annyira minimális, hogyha így utólag is látod, most is összerakom a képet, hogy kizárólag a jó Isten kezét látom benne. És én elkezdtem levelezni ezzel az úriemberrel, ugye felvettem vele a kapcsolatot, eljutottunk odáig, hogy nagyon-nagyon örült, és hogy küldjek hangfelvételt, illetve ha van rá lehetőség, képanyagot is a férjemről és a zenekaráról. Ezt megtettem, nagyon örült, nagyon tetszett neki, fantasztikus, erre gondolt. Egyetlen egy dolog van, hogy neki szüksége lenne egy cigány énekesnőre.
0: Hoppá!
1: Hát gondolhatod, hogy ott
0: itt volt
1: így a szívem abba a pillanatba a torkomba dobogott, és én abban a pillanatban tudtam, hogy ez az én időm. És ez úgy történt, hogy még először még mindig nem mondtam, hogy én szeretnék menni, hanem egy régi ismerős megkértünk, hogy aki egyébként énekelt régen, hogy próbáljuk meg, mi lenne, ha ő. Hát különböző okoknál fogva az nem valósult meg, viszont akkor én azt mondtam a férjemnek, hogy figyelj ide, Peti, ezt én is meg tudom csinálni, sőt, mi több. Na, azt mondja, akkor gyerünk, halljam. És akkor elkezdtem neki énekelni azt, amit esetleg nem a családi körbe egy mulatás alkalmával hallott tőlem, hanem amivel esetleg színpadra is lehetne állni. Készítettünk egy videós referenciaanyagot, amiben már én is szerepeltem, kiküldtük, hátas dobott tőle az illető úriember, azt mondta, ez az, erre gondoltam. A dolog szépsége, hogy maga az a magyar étterem soha az életben nem valósult meg, nem nyitott meg, nem került sor arra, hogy mi ezzel a referencia műsorral kimenjünk Floridába.
0: Nem voltatok Floridában.
1: Viszont az én énekesi pályám itt indult el, hiszen onnantól fogva engem már nem lehetett megállítani, mert akkor már tudtam, hogy meg fogom tudni állni a helyen.
0: Szép lett volna azért, ha egy-két évre ki tudtok
1: menni együtt. Nagyon örültük volna nyilván, igen, igen. Aki itt a főszerepet játszotta, az apukám volt. Tudnilik, apukám az mellett, hogy muzsikál, ő szervezi is a fellépéseket. És ugye a férjem már régóta apukám szervezésében itthon is muzsikált, ugye, játszott, ő többek közt ilyen folklor műsorokban, és nekem ugye a legnagyobb kritikusom a mai napig apu. És attól izgultam a legjobban, hogy ezt a felvételt majd megmutatom apunak, és átküldtem, meghallgatta, és ilyen félig síros hangon hívott, hogy hát lányom, a jó Isten áldjon meg, hát ez fantasztikus. Na és akkor ő kezdett nekem el szervezni, onnantól fogva fellépéseket, és így indult tulajdonképpen. Nyilván aztán már jöttek a felkérések, mert ugye közzétettem az interneten, közösségi médiába, stb. És akkor mindenki mondta, hogy a Katika milyen jól énekel, és akkor hívtak ide-oda.
0: Ez a lehetőség, amit Floridából felajánlottak, ez 2009-ben volt?
1: Igen, 2009-ben.
0: És 2012-ben pedig indult az egyik csatornán egy magyar nóta éneklési verseny, ahol már ugye elnyerted a legjobb női előadó címet.
1: Így van.
0: Ez hogy történt?
1: Szintén egy nagyon-nagyon kedves emlék, és ez egy óriási mérföldkő így a karrierem folyamán. Ez a zenei csatorna valóban hirdetett egy zenei tehetségkutatót, egy magyar nóta énekes tehetségkutatót, ahova én jelentkeztem, és őszinte leszek hozzád, én nem gondoltam, hogy ez egy ilyen nagy volumenű műsor lesz, majd csak amikor ott szembesültem vele, hogy a 100 tagú cigányzenekar kisebb formációja kísértott minket, és hogy teltházas közönség, és nagyon prominens nevekből álló zsűritagok, akkor egy picit úgy meg is szeppentem, de azt mondtam, hogy na Kati, most aztán anyai tapait bele kell adni, hiszen ez lesz a nagy lehetőség. Na aztán végül is valóban így történt, ez egy életre szóló csodálatos utazás volt számomra, minden percét élveztem, és igen, a végén elnyertem a legjobb női hang díját ebben a műsorban, onnantól fogva pedig a csatorna leszerződtetett, és a mai napig egyébként velük dolgozom.
0: Az elején említetted, hogy magyar nóta és a mulatós. Hát a mulatós az olyan, hogy hát vannak, akik elítélik, azt mondják, hogy ez nem egy fejlődés a zene terén, az éneklés terén. Te mégis úgy gondoltad, hogy belekóstolsz, mert hát valahol ugye ez szórakoztatja a közönséget, meg gondolom, hogy ez a megélhetéshez is jobban hozzá tud járulni. Mi az, ami még téged motivált?
1: Nekem másodlagos szempont volt az, hogy ebből, hogy úgy mondjam, jobban meg lehet élni, ezt jobban megfizetik. Inkább az, hogy időben rájöttem arra, hogy nagyon-nagyon nagy sajnálattal kell, hogy mondjam, hogy az a közönség, az a célközönség, aki a magyar nótát szereti és értékeli, sajnos egyre-egyre csökken, illetve az a korhatár az egyre jobban tolódik ki. Tehát ugye sajnos már csak az idősebb korosztály, aki méltán értékeli a magyar nótát, viszont mivel ugye a mulatos műfaj az a magyar nótának a szüleménye, hogy ilyen egyszerűen fejezzem ki magam, nyilván nem egy olyan nívós előadásban, de abból született. Na most én megpróbáltam úgy váltani, vagy pluszként az én repertoáromat bővíteni a mulatossal, hogy én egyrészt nagyon sok saját dalt is írok, és a már közismert mulatos dalokat is próbálom úgy meghangszereltetni az én ismerős muzsikusaimmal, barátaimmal, hogy az a mulatosnak, ha lehet, egy igényesebb változata legyen. Úgyhogy a lényeg az, hogy én muszáj voltam, és szeretetből fejlődtem oda, hogy már nem csak a magyar nóta, hanem bővítettem. Nyilván a mai napig vállalok magyar nótás fellépéseket, félreértés ne essen, és soha nem is fogom elhagyni. De egyszerűen muszáj volt bővíteni a mulatóssal, mert mondjuk azt, hogy a 40-es korosztálytól a fiatalabb korosztály már nem fogadja el. Muszáj volt a mulatóst is hozzátenni. Mint említettem, ez viszont mindenképpen szeretném az általam ismert igényesebb szinten. Ugye azért próbálom a mulatós dalaimat úgy megírni, hogy legyen mondani valója. Mert felgyorsult a világ, minden gyorsan csináljunk, és minél kevesebb beszéddel, minél igénytelenebbül, mert jó van az úgy. Én ezt maximálisan elítélem és távol tartom magamtól, de sajnos ez erről szól, hogy haladjunk gyorsan, gyors tempó, gyors élet, gyors szelelem, nem kell sokat mondó szöveg, és ennyi.
0: Hát én még oda is visszavezetném ezt, ugye említettük a kávéházi cigányzenét, amiről már nagyon sok zenész, aki volt a stúdióban, elmondta, hogy teljesen kihaló félben van, de hogy ennek az egyik oka az, hogy az érdeklődő közönség, pontosan, az, akiket érdekelt, azok sincsenek.
1: Pontosan.
0: Ez az érdeklődő közönség változott meg, még a vendéglátósokat is olykor hibáztatják emiatt, mert azt mondják, hogy nekik ez többe kerül, hogy a zenekart fenntartsanak. Mint, hogy benyomjanak egy gépzenét.
1: Így van.
0: De hogy ez mennyire változtatja meg az embereknek az értékrendjét, az ízlésvilágát?
1: Maximálisan változtatja, és sajnos negatív irányba. Azt gondolom, hogy amit a magyar nóta képvisel, és úgy, hogy az előbb is említettem, a dallamvilág, a szöveg, a prozódia, a mondani való, amit közöl a magyar nóta, az érzelem világ. Hát ez muzeális emlék. És csak azt tudom, hogy a világ felgyorsulása. Nincs idő semmire. Nincs idő szeretni, nincs idő a szépet kivárni, mindennel siessünk.
0: Hát már csak egy udvarlást veszünk alapul, régen és most.
1: Nekem a férjem 3 évig udvarolt.
0: Egy nőnek a megszólítása régebben teljesen más volt, igen, és valószínűleg a magyar nóták is ugyanezt tükrözték. A kifejezése például a szerelemnek, vagy bárminek, az teljesen másképpen történt.
1: Pontosan, hát hogyha megnézzünk néhány magyar nóta szövegét, hogy mondjam el néked, mennyire szeretlek? De csodálatos. Például ez a nóta. Például a férfi, amikor szerelmet vallott a nőnek, legtöbb esetben magázódó stílusba, tehát magázódva mondta.
0: A tiszteletjele volt.
1: Így van. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amik hiányoznak, és ez annyi mindent vetít onnantól fogva,
0: igen,
1: hogy
0: mindent hoz magával pontosan együtt, tehát megváltozik a szöveg, megváltozik az igény, és ezáltal megváltozunk mi is, vagy előbb mi változtunk meg, és igen, aztán igen, ez. Igen. Említetted, hogy már nagyok a gyerekek.
1: Igen.
0: Unokák is vannak?
1: Igen, van 2 unokám is. Ugye a legnagyobb fiam 32 éves, és tőle van 2 csodálatos, imádnivaló kisunokánk. A Lizukám, ő 5 éves, és a Natikánk pedig 10 éves.
0: Ugye 3 gyerek van, és volt-e komolyabb ráhatás a részletekről a gyerekek irányába, hogy ők is zenét tanuljanak?
1: 1 fiam van, és 2 lányom. Tehát a fiam, hát ha mondhatom is, hogy Petike, mert nekem hiába 32 éves, de még mindig Petike. Igen. Elkezdett ugye Nagybőgön tanulni, ő különböző okoknál fogva mégsem ezt szerette volna fő csapás iránynak. Egyébként ő nagyon jól elboldogul, mint vállalkozó egy taxitársaságnál. Ő ugye 32 éves, aztán van a Niki, ő 27 éves, ő is kezdett egyébként hegedűn tanulni. Ő nem volt annyira kitartó, illetve benne nem láttunk olyan kiváló tehetséget, hogy nyüstöltük volna, hogy már pedig gyakorolj, mert muszáj. Úgyhogy ő egyébként nagyon-nagyon jófejű, szinte kitűnő tanuló volt végig, úgyhogy HR menedzseri szakon végzett, és ő a szakmájában dolgozik is a mai napig. Majd a Katika, persze, hogy a legkisebb lett a Katika, mindig csodálkoznak rajta. A 2 lányod van, akkor miért nem az első kapta a te nevedet? Hát ez hát így alakult. Jött, igen, alakult. Igen. És na, a Katika viszont már egész pici kora óta, azt hiszem, hogy 6 vagy 7 éves korától a Magyar Állami Operaház gyermekkorusában énekelt, egészen 13-14 éves koráig, de közben elkezdett fuvolázni, ami az ő választása volt. Tehát azért valljuk be, egy cigány zenész családban a fuvola nem igazán bevett szokás, hogy fuvolán tanuljon bárki is. Ő meglátta egy műsorban, egy szimfonikus zenekarban, meghallotta a fuvolát, és azt mondta, 6 éves volt, hogy apu, anyu, én fuvolázni szeretnék. Hát nagyon megörültünk neki, hát csodálatos hangszer a fuvola, és egyébként igen, odáig jutott ez a dolog, hogy most készülünk az ő diplomakoncertjére, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk a Katikánkra.
0: Tehát akkor ez a hagyomány a családban tovább fogadódik.
1: Igen, hála jó Istennek. Igen.
0: A zene szeretette, így van. Az éneklés szeretette.
1: Így van.
0: Itt most beszéltünk ugye a családról, beszéltünk most karrierről. Választani kell valami folytán, akkor a karrier vagy a család?
1: Nem kérdés, nyilván, hogy a család. Ez egyértelmű. De én azt gondolom, és megint csak egy ilyen reménykedő szinten, hogy ez között nem kell választani. Tehát olyan jól megfér a kettő egymás mellett, sőt, mi több a család mellett és az éneklés mellett, nekem mindig is volt egy fix civil szakmám. Imádom mind a kettőt, és mikor megkérdezik, hogy melyik a főállásom, én nem is tudnék választani. Tehát amikor én énekelek, akkor én az énekesnő szerepébe imádok tündökölni, viszont mikor ingatlanozok, akkor pedig maximálisan üzletasszonyként tudok közreműködni.
0: Ahhoz képest, hogy a férjed az elején nem nagyon szerette volna, hogy dolgoz és pénzt keres, szóval mit szeretett meg ebben? Azt, hogy az asszony sürög, forog, virul, szépül ebben a sok tevékenységben, és emellett az otthoni dolgokat is elvégzi, vagy azt, hogy pénzt is tud keresni?
1: Szerintem ez így, ahogy van, mind imponál neki, ez így összességében. Igen, hát
0: beletörődött ezekbe a dolgokba? Vagy voltak azért
1: surlódások? Abszolút soha nem volt ebből surlódás. Egyébként nagyon szerencsés helyzetben vagyok így a férjemmel kapcsolatban, mert abszolút hagy nekem teret mindenre. Tehát soha nem tiltott meg semmit. Igazából mondjuk kettő közül én vagyok a kicsit erősebb személyiség, tehát én szeretem azért úgy finoman, nőjesen irányítani a dolgokat, na de valljuk be, muszáj egy ekkora család mellett, muszáj. Tehát annyi mindent kell kézbe tartani, hogy muszáj. És meg olyan nagyon szépen támogatva van mellettem.
0: Hányan éltek jelenleg együtt?
1: Hát most már csak hárman vagyunk, ugye ketten a férjem, és most a fiam még ideiglenesen most, illetve átmenetileg velünk lakik, de igazából már csak ketten, mert a gyerekek kirepültek.
2: Zöld erdőbe jártam, madarat is láttam.

0: tettél említést arról, hogy jó néhány saját szerzeményed is született, és hogy a jövőben nagy hangsúlyt szeretnél fektetni a dal és szövegírásra, hiszen a legjobban úgy érzed, hogy így tudod átadni az érzéseidet, az érzelmeidet.
1: Így van, valóban így van.
0: Mi az, amiről szeretnél írni?
1: Ami éppen történik velem, ami zajlik bennem, ahogy a korom által változnak az érzéseim, a világnézetem, a különböző dolgokról való megítélésem, dalba foglalni, és pontosan ugye ezért is mondtam azt, hogy az, hogy én mulatost is énekelek, saját magammal úgy kötöttem ebben kompromisszumot, hogy csak akkor, hogyha én olyat énekelhetek a mulatoson belül, ami engem tükröz. Tehát amit a magyar nótától én kaptam, és amiben én millióbe felnőttem, érzésvilág, erkölcsi szint, és cuzánmen minden, azt, ha én nem tudom képviselni, amit én előadok, akkor nem érzem magam hitelesnek. És nálam a hitelesség az maximálisan első szinten van. Nagyon-nagyon nagy célom az, hogy tehát én szeretnék szerepet vállalni abban, hogy a magyar nóta ne hajjon ki teljesen, és szeretném, ami tőlem telik, maximálisan teljesíteni, kivenni a részemet belőle, és szeretném megszerettetni a mostani közönséggel is. Na, ehhez kell az, hogy egy, ha tetszik, ha nem, tehát nem lehetünk azért földhöz ragadtak, nem lehetünk vaskalaposak, muszáj egy icipicit formálódni a mai világ felé, és ami most tetszik a fiatalabb korosztálynak is. Tehát ezt így karöltve szeretném tálalni a közönségnek, és természetesen ezt országszerte, vagy akár a határokon túl is eljuttatni minél több ember felé.
0: Kívánom, hogy sikerüljön. Lugosi Kati volt a vendégem a Portréban, és minden jót kívánok, sok sikert hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon jól éreztem magam, és köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, az MR4 portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
2: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
3: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
4: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dve. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban a Marsok, az Indulók világában kalandozunk 30 percet. Ez a német hagyományos dallamvilág fontos része még ma is. Az Indulók a tömegek mozgását ritmikus formában szedő zenemű, legismertebb válfaja a katonai induló, amely zárt alakulatokban menetelők lépéstartását segíti elő. Az induló az ókor óta ismert, valószínűleg az énekből fejlődött, mint a 16.-17. Századtól jelentkező újkori megfelelői is. Katonai és munkás indulók mellett még számos különleges mars hallható még ma is. A mars szó a német mars, németül induló, indulj átvétele, forrása a francia marché, menés, menet, indulj.

A 17. századtól katonák, embercsoportok menetelését, felvonulását kísérő zene az induló, de mára főként lakodalmak s egyéb mulatságok vonulási alkalmain táncolják, éppen ezért formakincse egyszerű. Az állandó motívum ismétlésből álló tánc folyamat egysíkúságát, a térbeli változatosság, térformagazdagság ellensúlyozza. Szólóban, párosan, csoportosan, körben és vonalban egyaránt járták. A bálok befejezése alkalmával is gyakori a mars táncolása. Az indulók speciális típusa a nász induló és a gyász induló.

A magyarországi németek repertoárjában számos induló található. Ezekben a közös a ritmus és a hangszerelés, de egyébként számos tevékenységhez, naphoz vagy ünnephez kapcsolódhatnak. Létezik keresztnévvel illetett márs, ünnepi, mely mondjuk a tavaszhoz kapcsolódik, de akár italozós induló is. A magyarországi fúvós zenekarok kedvenc dalai közé tartoznak a mársok, mert tapsra ösztönzik a közönséget. Arnold Krisztinát hallották. Jó rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 23-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Edini Vég Gergics u Magyarszék, Jospuna Sretnik Rajendana u Životu Žele, Ujo, Ujna, Marko, Grago i Emika.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Éjfél van.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Manitas de Plata, a dél-franciaországi cigány flamenco legendás gitárosa, akinek különleges játékával a flamenco a világ számos országában új közönséghez jutott el. Manitas de Plata eredeti nevén Ricardo Baliardo 1921-ben született a dél-franciaországi Cétében, egy cigány karavánban. Családja a Spanyolországból Franciaországba került katalán cigány közösséghez, a kálókhoz tartozott. A gitározás már gyermekkorában természetes része volt életének, családjában több kiváló muzsikus is volt, őt pedig elsősorban nagybátyja El Moro vezette be a flamenco világába. Művész neve a Manitas de Plata spanyolul ezüst kezecskéket jelent, amely jól utalt rendkívüli kézügyességére. A fiatal Ricardo sokáig elsősorban saját közösségében muzsikált, nem kottából tanult, hanem hallás után sajátította el a flamenco fogásait, és hosszú éveken keresztül a dél-franciaországi kávéházakban, vendéglőkben és cigány összejöveteleken játszott. Játéka egyre híresebb lett, és idővel már nem csak a közösség tagjai, hanem a művészvilág képviselői is felfigyeltek rá. Pályafutásának egyik legfontosabb fordulópontját Lucien Clerge fotóművésszel való találkozása jelentette. Clerge a dél-franciaországi cigány közösség életét fényképezte, és közben megismerte Manitas zenéjét is. Az ő közvetítésével kerültek el a gitáros első felvételei az amerikai közönséghez. Manitas azonban ekkor még rendkívül bizalmatlan volt a lemezkiadókkal szemben, és az utazástól is tartott, ezért a felvételi berendezéseket végül Franciaországba szállították. Egy Arlé melletti régi kápolnában rögzítették azokat a felvételeket, amelyek később világszerte ismertté tették a nevét. A siker után nem lehetett megállítani. 1965-ben New Yorkban a Carnegie Hall színpadán is fellépett, és ezzel a dél-franciaországi cigány közösségből érkező gitáros bekerült a nemzetközi koncertéletbe. Ezt követően a világ számos országában adott koncerteket, lemezei pedig óriási példányszámban keltek el. Pályája csúcsán több 10 millió lemezt adtak el a felvételeiből, ami flamenco előadóként egészen rendkívüli nemzetközi sikert jelentett. Manitas de Plata a 60-as években valóságos kulturális jelenséggé vált. A korszak több ismert művésze is rajongott érte, baráti kapcsolatba került, többek között Pablo Picasso-val, Salvador Dalival és Charlie Chaplinnel is. Picasso különösen nagyra becsülte játékát, amikor 1964-ben Arléban meghallgatta a gitárost, annyira lenyűgözte az előadás, hogy rajzot készített Manitas gitárjára. Picassoval való kapcsolata azért is érdekes, mert Manitas számára a gitár nem egyszerűen hangszer volt, hanem a cigány kultúra és saját életének egyik legfontosabb kifejezési eszköze. Játékában a hagyományos flamenco erőteljes ritmikája találkozott a sajátos, sokszor kiszámíthatatlan improvizációval. Nem feltétlenül követte a flamenco kötöttebb szabályait, inkább ösztönösen alakította a dallamokat, és előadásait saját temperamentuma határozta meg. Manitas zenéjének egyik legjellegzetesebb vonása a jobb kéz rendkívüli ereje és gyorsasága volt. Pengetése egyszerre volt látványos, energikus és rendkívül kifejező. Játékát nem a visszafogott elegancia, hanem inkább az intenzitás, a spontaneitás és a színpadi jelenlét jellemezte. Ez tette őt olyan előadóvá, akinek koncertje nem egyszerűen zenei produkció, hanem valódi élmény volt. Fontos része örökségének a családi zenei hagyomány is, fiaival és rokonaival rendszeresen együtt lépett fel, és közvetlen kapcsolatban állt José Reyes családjával is. José Reyes és Manitas de Plata egy ideig együtt muzsikáltak, később pedig Reyes fiai és Manitas családjának tagjai között alakult ki az a zenei közeg, amelyből a későbbi Gypsy Kings is kinőtt. Így Manitas hatása nem csak saját felvételeiben, hanem a következő generációk flamenco és rumba zenéjében is továbbélt. Manitas de Plata életműve azért különleges, mert egy olyan közösségből indult, amelynek zenéje sokáig elsősorban saját környezetében élt, ő azonban világszínpadokra vitte ezt a muzsikát. Nem klasszikus értelemben vett akadémiai zenész volt, ereje éppen az ösztönös muzikalitásban, a hallás után megszerzett tudásban és az egyéni előadásmódban rejlett.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Manitas de Plata felvételeit hallhatták, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Augusztus 23-án nyár utóhavában már negyedik alkalommal jelentkezünk. Bence és Fülöp napján ajánlom is témáinkat egy-egy mondatban. Eredeti szlovák viseletben érkeztek a résztvevők a Bánki Folklor Fesztiválra. Fotók is készültek, amelyeket albumba rendeznek majd. Lassan negyed százada énekelnek együtt, nem csak horvát tagjai vannak, a Harkányi Horvát Vegyes Karnak. Kutatja és megörökíti sváb ősei emlékeit a Baranyai Solymos Kristóf. A filmeket saját csatornáján bárki megnézheti. Minden nyáron zenei táborba vonulnak Dunafalvára. A magyar és a balkáni népzenei hagyományokat követi a sükösdi Danubia Tambura zenekar. Közös román táncházzal indult az Elekiek világtalálkozója. A hagyományőrzők és a vendégek együtt ropták. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Kiemelkedő kulturális tevékenysége elismeréseként Herceg Szántó díszpolgárává választották Kózik Illésné Csátik Évát, a Herceg Szántói Veszeli Szántókovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület elnökét. Az ünnepélyes díjátadón a kitüntetett Mándik Predrag kollégánknak nyilatkozott.
2: Természetes dolog nekem az, hogy tanítottam, gyűjtöttem ugye anyagot a szokásokról, öregekkel foglalkoztam, gyerekekkel, ifjúságival. Mivel ugye nemzetiségi hagyománynyőrző egyesület vagyunk, Veszeli Szántó, Vígherceg Szántó, lefordítva magyarul, az összetétel, nálunk mindenki táncolt, szerbek, sokácok, magyarok. És mivel mindenki táncolta, ez nagyon szép volt. De meglepődtem, úgy örültem, mert én gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés, hogy saját falumba a vezetőség vagy az emberek megbecsülik valakinek a munkáját, amit csinál. Úgyhogy úgy érzem akkor, hogy jót tettem, jót csináltam, mert gondolom nem hiába kaptam ezt a szép nagy díjat.
1: Az interjú hosszabb változatát műsorunk egy későbbi adásában hallhatják majd. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pályázatot hirdetett a szervezet új hivatalos logójának elkészítésére. A nyertes pénzjutalmat kap. A műveket az atru@atroroman.hu címre várják augusztus 31-ig. A pályázat célja egy eredeti, reprezentatív és könnyen felismerhető logó megalkotása, amely kifejezi a magyarországi román közösség identitását, egységét, kulturális örökségét, hagyományait, és így a magyarországi románok szimbólumává válhat. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának honlapján és közösségi oldalain is megjelent a Koch mit, mach mit, azaz Tarts velünk, főz velünk ifjúsági projekt új videója, amelyben ezúttal a vállai hagyományos ételeket mutatják be. A teljes projekt keretében 30 fiatal, 26 magyarországi német településen készített rövid, főzős filmeket. A videók magyar nyelven és német felirattal készülnek, a receptek pedig mindkét nyelven elérhetők. Augusztus 28-án és 29-én rendezik meg a bosnyák találkozót a Baranya megyei Kökényben. Pénteken a program délután 6 órakor a településről szóló Bosnyák-Horvátok 3 évszázada című könyv bemutatójával kezdődik. Szombaton horgászverseny, kispályás labdarúgótorna és főzőverseny is lesz. 5 órakor horvát nyelvű szentmisét tartanak. 6 órakor kulturális program kezdődik, az esti bálon pedig az orkesztár Planina zenél. A Csorvási Evangélikus Templom felszentelése 125. évfordulójának alkalmából augusztus 29-én szombaton rendezik meg a Csorvási Szlovák Napot. A 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően ünnepi közgyűlést rendeznek, majd emléktáblát avatnak és emlékfát is ültetnek. Délután fellépnek a helyi, valamint a tótkomlósi, telekgerendási, csabacsüdi és diószegi zenekarok, táncosok. A napot zenés mulatság zárja. A gyulai várkertben szeptember 12-én 20. alkalommal rendezik meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált és Családi Napot. Tavaly több mint 500 csapat jelentkezett, és idén is legalább ennyi résztvevőt várnak. A várkertben fellépnek a magyarországi román nemzetiségi kultúrcsoportok is. A főzőversenyre a csapatok szeptember 1-jéig regisztrálhatnak az Országos Román Művelődési és Közösségi Ház székhelyén, Gyula, Sáros utca 17 szám, vagy e-mailben a romanmufhaz@gmail.com címen.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, július végén rendezték Bánkon a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját. Bárcsak délután kezdődött a színes program, de már délelőtt is viseletbe öltözött emberekkel lehetett találkozni a nógrádi faluban. Három helyszínen ugyanis fotózás zajlott hazai és szlovákiai fotósok irányításával, akik igyekeztek megörökíteni a hazai szlovák népviseletet. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége felhívására öltötték fel több százan a gyönyörű ruhákat, hogy egy albumba rendezzék majd a fotókat. Természetesen voltak ünnepi, hétköznapi és a rekkenő hőség ellenére még téli viseletek is. Sokan kizárólag csak a fotózásra érkeztek. Bencsik János kollégánk elsőként Homoga Józsefet, a Nógrád megyei fotóklub elnökét kérdezte, aki maga is fényképezett, és ő koordinálta a fotósok munkáját is.
1: Gyönyörű napra ébredtünk, és az idei évfolyam éppen olyan, hogy kegyes hozzánk az időjárás, és nem szakad az eső, mint az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi öt évben legalább. Ön már a kezdetek óta itt van, mióta a magyarországi szlovákok országos folklór találkozóját megszervezték. Azt hiszem, hogy már a kezdeteknél is itt volt. De ma sokkal több feladat hárult önre.
2: Hát igen, van nagyon nagy dolgot kellett végrehajtanunk, hiszen beérkező szlovák népviseletbe öltözött párok, emberek, azokat fotózni kellett. Öt fotózt kellett összecsődíteni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ezen kívül természetesen itt Bánkon mindig nagy forgatag van. Magyarországi szlovákokon kívül nemzetközi csoportok is érkeznek, most is ciprusiak, ukránok. Ezek itt mindig hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek. Nagyon sokan jönnek ide. Ezek a kiállítások, amiket itt már több mint 10 éve szervezünk és kirakunk, látogatottak olyan szempontból, hogy aki elmegy mellette, az vet rá egy pillantást, ha csak egy pillantást is. Érdekesség természetesen, ez mind a szlovákságnak a története, emlékek, látják magukat, megjegyzik magukat, és mutogatják egymásnak, hogy képzeld el, én milyen fiatal voltam még itt, és hogy megváltoztunk, meg ehhez hasonló.
1: Itt van a fényképezőgép a kezében. Amikor hazaér Bánkról, akkor hány fényképet kell szelektálni, rendezgetni?
2: Hát azt nem tudom, hogy mennyit kell, azt tudom, hogy nagyon sokat fényképezünk ma. De nem csak itt, hanem ugye mikor megkezdődött a fesztivál szerdán, Soroskőbe is, ott is kellett fényképezni. Aztán Salgóterjembe 2 este.
1: Ez ugye a nemzetközi nógrádi folklór találkozó, vagyis a fesztivál, és 30 évvel ezelőtt megalakult ezzel párhuzamosan a magyarországi szlovákok országos folklór találkozója is. Ön hogy látja, mit jelent ez a fesztivál a magyarországi szlovákoknak, illetve ennek a kisközségnek?
2: A magyarországi szlovákoknak egy bemutatkozási lehetőség. Hihetetlen jó bemutatkozási lehetőség, és ténylegesen minden évben különböző csoportok, van, amikor kihagyja, van, amikor jön, van, amikor egymás után többször is jönnek ezek a csoportok. Ez nagyon nagy dolog Bánknak, egy szédületes jó program. Forgatag van, itt járkálás, fürödnek, közben láthatják a programokat. Egy bánki községnek ez nagyon nagy dolog.
1: 5 fényképész fotózott ma, és a magyarországi szlovák népviseleteket örökítették meg. A terv az, hogy készül majd egy kiadvány. Nem is tudom elmondani, hogy végül is hány párt, vagy hány embert kellett ma fotózni, és milyenek a lehetőségek a kiadványba, vajon mindenkibe kerül?
2: Hát azt hiszem, hogy mindenki nem. De hát ez egy természetes dolog, hogy mindig túl van fotózva, hiszen a legjobbakat kell majd kiválasztani, mert az nem lehetséges, hogy mindenki kikerüljön. Ebben az évben biztos, hogy nem lesz lehetőség a kiadvány elkészítésére, de hát elő lesz készítve.
1: Hány embert kellett fotózni vajon hozzávetőleg? Hát
2: körülbelül 200 embert kellett fotózni, de az nem egy-egy képet egy emberről, bőleg egy menyasszony, külön a kisgyerekek csoportba, a család, sok-sok. Azt még szeretném elmondani, hogy az öt fotós,

0: képviseletben érkezett a fotózásra Budapest 17. kerületéből Papné Polerecki Rozália, a Rákoskeresztúri szlovák önkormányzat elnöke.
1: A fővárosban két kerületben hordanak még ma is viseletet, ez a Rákoskeresztúr és Cinkota. Ez az én viseletem egy templomi viselet, amikor gyászolok. Gyászoló viselet, ez egy selyem öltöny, tulajdonképpen egy fekete szoknyával, fekete selyemkendővel, imakönyvvel, rózsafüzérrel, és ugye az, amiben sírjuk a bánatunkat, keszkenővel.
2: Honnan van ez a viselet?
1: Rákoskeresztúron nagyon érdekesen legalább egy 20-30 évig nem kerültek elő a viseletek. Aztán megalakult az önkormányzat 1995-ben, majd rákövetkező évben 96-ban az asszonykórus, és akkor szép lassan előkerültek azok a féltve őrzött ruhák, amiket az asszonyok elődeik, anyáik és nagyanyáik hordtak. Gyakorlatilag Rákoskeresztúron nagyon sok viselet megőrződött, megmaradt. A volt régebben tánccsoportunk, a tánccsoportuk is eredeti viseletben táncolt, az asszonykórusnak is több rendruhája van. Ezek a anyáik és nagyanyáik viseletei.
2: Magyarul ez eredeti? Tehát nem legyártották kép alapján, hanem ez teljesen originál, amit megtaláltak.
1: Ez teljes mértékben eredeti. Ez onnan is nagyon jól látszik, hogy eredeti, hogy egy icike-picikét ugye szűköcske, egy icike-picikét rövidecske. A régebbi anyáinknak, meg a nagyanyáinknak nem volt ilyen hosszú derekuk, nem voltak ilyen válasak, mint mi. Ezért egy kicsit nehezebb találni olyanokat, amik még ma jó, de elmondom, hogy a 10-20 darab felsőből ez az egyetlen egy, ami úgy, ahogy rám jön, és nem látszik annyira, hogy picike már nekem. Igen, a szoknya is eredeti, az alsó szoknyák is eredetiek, a kötény is eredeti, minden régi eredeti.
2: Azért ezeknek az anyagoknak az a tulajdonossága is megvan, hogy egy idő után az idő elteltével avottá válnak, magyarul szakadhatnak, vagy esetleg talán nem tudom, hogy a moly. Tehát itt most arra vagyok kíváncsi, hogy hol tárolják, hol tudják ezeket úgy megőrizni, hogy ezek valóban megmaradjanak és ne sérüljenek, hiszen nagyon nehéz velük bánni, gondolom, a felvételnél levenni.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye régen nem úgy mosták az emberek a ruháikat, mint ma. Hogy egyszer fölveszem, leveszem, már mosom is. Régen gyönyörű szépen tárolták, a szoknyákat például összegurigázták, hosszába tárolták, fektetve, behúzva harisnyába, ilyen régi harisnyákba tudják azok, nem harisnyanadrágba, harisnyákba, és volt szerencsém egy olyan, 8 évvel ezelőtt egy ilyen régi, meghalt a néni, az utolsó percéig viseletbe járt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szekrényekbe szépen, színek szerint sorba föl voltak tekerve a szoknyák, föl voltak akasztva az ingek, sok-sok moly írtóval berakva. Külön voltak a strikányok, a téli ruhák, a nyári ruhák, az ünneplős ruhák, a hétköznapi viseletek. Nem olyan bonyolult, mint amilyen bonyolultnak látszik. Tulajdonképpen egy bizonyos rendszerint tárolták, amit ma is csinálunk a saját modern világunkba, csak másképp fektették a ruhákat, vagy másképp tárolták a ruhákat. Kiszellőztették. Amikor jött a tavasz, akkor szépen kibontották a ruhákat, szoknyákat, kirakták a napra, majd összegöngyölték és visszarakták. Én a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke vagyok, igen, a 17. Igen. kerületben, és van nekünk egy klubhelyiségünk, és ott vannak rengeteg viseletes ruháink, és tulajdonképpen nekünk csak be kell nyúlni szinte a szekrénybe, és elő kell venni. De ez a viselet, ami most rajtam van, ezt én állandóan hordom, mert például nagypénteken Ecseren van egy hagyomány, a Szerelempatakban való mosdás, és ugye akkor is gyászolunk, akkor is gyászviseletbe megyünk, és én oda szoktam ezt fölvenni.
2: Gyönyörű nyári nap van ma. Eljöttek ide többen viselettel, nem biztos, hogy maradnak a gálára, de hát az album és a könyv kedvéért mégiscsak ide jöttek. Hogy fogadták ezt a projektet, ezt a kezdeményezést?
1: Megmondom őszintén, hogy Rákoskeresztúr miután már 1950-ben Budapesthez lett csatolva, nálunk nagyon gyorsan kivetkőztek az asszonyok, és nagyon gyorsan felvették a városi viseleteket. A viseletünk is kicsit

erősödött a környező településekhez képest, hiszen gyorsan bejártak dolgozni, már nem volt olyan kényelmes a sok szoknya, és én azt gondolom, hogy ez a rendezvény most nekünk, Rákoskeresztúrnak, ez ilyen utolsó alkalom, már alig vagyunk a faluba, akik, vagy hát úgy mondom, hogy faluba, de Rákoskeresztúr, mint faluról beszélek, alig vagyunk a faluba, akik még szlováknak vallják magukat, szívesen viselik a viseletet. Én például bárhol vagyunk, vagy bármilyen rendezvény van, én biztos elsőnek veszem föl, és utolsónak teszem le. És azt mondtam az asszonyaimnak, hogy jöjjünk el mindenképpen, bárhogy lesz, bármint lesz, mert ez az utolsó alkalmak egyike, amikor megörökíthetőek ezek a ruhák. És muszáj hozzá csatlakoznunk ugye az egész ország szlovákságához, és miután itt az egész ország szlovákságából merítve van a viselet, ezért örültünk neki, és mindenképpen boldogan jöttünk el, mert ezt meg kell őrizni. Yeah.

0: A népviseletek, a dallamok és a közös gyökerek, erről szólnak a Harkányi Horváth vegyes kórus fellépései. A következő interjúban az együttes korábbi vezetője, alapítója és jelenlegi tagja, Radosnainé Geosics Györgyi arról beszél, hogyan telt a kórus idei éve a hagyományőrzés jegyében, és még milyen fellépések várnak a tagokra az év végéig. A riporter Balatinác Renáta.
1: Hogyan telik a nyár a Harkányi kórus számára? Nagyon sok fellépése van a vegyes kórusnak?
2: A vegyes kórusnak nagyon sok fellépése volt a tavasz folyamán is, nyár elején, ezért júliusban egy kicsit hosszabb szünetet, lélegzetvételt adtunk a kórustagoknak, és ma volt az első alkalom Nagy Boldogasszony ünnepén, hogy a kórusból egy páran mentünk zarándoklatra, Mohácsra. A Mohácson volt a Mohács 500 évfordulóval kapcsolatosan, most a Nagy Boldogasszony napján volt egy zarándoklat, Pécsről indult a busz, és mi baranyai kórusokból összeállt egy énekkar, akit egy horvátországi tanárnő, énektanárnő és karvezető, karnagy, ő tartott nekünk már egy 2-3 alkalommal próbát, és készültünk ehhez a miséhez, erre a zarándoklatra, mert a mise után, a horvát nyelvű szentmise után volt egy kis koncert is, és ott adtuk elő azokat az énekeket, igazi régi, eredeti horvát népdalokat, amit ő betanított nekünk, és ezt is ott adtuk elő. 13-án volt az első próbánk, addig szüneteltünk, és most megbeszéltük a további teendőket, mert igen, van már a kórusnak teendője. Szeptember 5-én lesz Harkányban a Szüreti Fesztivál, és arra már kaptunk meghívást a várostól, azt mindig a város szervezi, és megkaptuk már a meghívást, úgyhogy szeptember 5-én lesz a nagy szereplés majd a kinti szabadtéri színpadon. Utána a következő, amire nagyon készülünk, és igazából Harkányi rendezvény a 7. horvát kórus találkozó, amikor 13 kórus van már, aki jelent, és akkor ez egy szeptember 19-én lesz egy ez a nagy rendezvényünk, és utána október elején megyünk, első szombatján megyünk Kacsmárra, szintén kórus találkozóra, és utána meg már készülünk, november 7-ére esik most éppen, mert szoktuk mindig október utolsó szombatján, de most mivel minden szentek éppen közel van ahhoz, és ezért nyilván, hogy nem lesz akkor semmi rendezvényünk, és ezért november 7-ére esik, és akkor lesz a hagyományos horvát estünk. Tehát arra készülünk megint most már új repertoárral, és ez lesz most tulajdonképpen a horvát önkormányzat meg az énekkarnak az elkövetkezendő időben. Ugyanakkor, mivel most tavaly novemberben alakult az egyesületünk, kulturális egyesületünk, és azon belül van most, nagyon örülök neki, tánc, és van tánccsoportunk, és tánc minden héten próba, és ezért most igazából már szerepeltek a horvát esten, amilyen nyári horvát esten július 11-én a táncosok, és most a következő lesz majd a horvát est, amire majd készülnek igazából, és az lesz majd az igazi nagy fellépés az egész város előtt.
1: Hány aktív tagja van jelenleg a vegyes kórusnak?
2: 20 körül van az aktív tag, azon kívül van, aki így néha becsatlakozik még a kórushoz, akik régebben énekeltek, és akkor ők is azért akkor becsatlakoznak, hogyha megyünk ilyen nagyobb szereplésekre, meg plusz hát akkor a zenészek, és akkor ugye most hát a kulturális egyesülettel is együttműködünk nagyon, és ott hát a táncosok azok különböző létszámmal, de most, amikor volt ez a horvát est, amikor először léptek fel, tulajdonképpen most 20-an táncoltak.
1: A kórus minden tagjának van valamilyen horvát kötődése, gyökere?
2: Hát nincsen mindenkinek horvát kötődése, de vannak évek óta már szimpatizánsok. Úgyhogy van nekünk például 21 éve működik a kórus, és már 21 éve van olyan, aki nem horvát, de szereti nagyon a horvátot, járt horvát tanfolyamra is, tanulta a horvát nyelvet, és tulajdonképpen minden próbára szinte elmondhatom, hogy ő például eljön, de vannak így többen is szimpatizánsok, muzsikánsok, akik eljárnak. De hát ugyanígy a táncnál is úgy van, hogy nem mindenki horvát kötődésű, de nagyon szereti a táncot, sőt, még mondhatom, büszkén mondhatom, hogy van egy igazi, de tényleg igazi német származású, nem magyarországi sváb származású, hanem Németországból települtek ide, vettek itt házat, és az is rendszeresen eljár a próbákra, és még mindig mondom is neki, hogy biztos van neki valami horvát gyökere, mert nagyon jól tudja horvát táncokat kitáncolni.
1: Köztudott, hogy Harkány nem horvát település, de nagy számú horvát közösség él itt, akik nagyon aktívak. Mely településekről költöztek ide?
2: Igen, tulajdonképpen évek óta, ugye évek során, ahogy jöttek, legfőképpen legtöbben a Dráva mentéről jöttek, Felső-Szentmártonból, Drávasztáráról, akkor van Dráva keresztúrból is, akik jöttek, és ugyanakkor vannak ugye sokácok, akik itt Versend és Mohács környékiek, Kásádról is vannak, vannak Szalántáról, vannak Pécsudvardról, vannak Pécsről, táncosaink is, Alsó-Szentmártonból származóak vannak, akik jönnek táncolni is, meg énekelni, Siklósról, most már Siklósról is vannak, akik átjárnak a táncba is, meg hát a vegyes kórusba, úgyhogy hát ilyen vegyes, nem véletlenül az a nevünk, hogy vegyes kórus, mert a népviseletünk is vegyes, és a falvakból is vegyesek vagyunk.

0: Solymos Kristóf sváb származású egyetemista, a Baranyai Hosszúhetényben született. Tanulmányai során került kapcsolatba a filmkészítéssel, melyet a németség javára szeretne hasznosítani, ezért egy népszerű videó megosztón saját készítésű, svábokkal kapcsolatos kisfilmeket oszt meg. Arnold Krisztina lett figyelmes a filmekre, és ezek után megkereste Solymos Kristófot is.
1: Most akkor magyarországi német vagy sváb? Melyik a helyes szó? Melyik használatát érdemes kerülni? A kérdés sokszor felmerül a témával kapcsolatos beszélgetésekben, én mindkettőt rendszeresen használom, akárcsak kerülendő a szóismétlést, de azt, hogy melyik pontosabb a kettő közül, vita övezi.
2: Végzős filmrendezői diplomámra készülök most mesterszakon az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen. Azelőtt egy televíziós műsorkészítő alapképzést végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Jelenleg Budapesten élek, de viszonylag gyakran jövök vissza Baranyába is.
3: Hosszúhetény, a szülőfalu, innen származik ez az érdeklődés a svábok iránt?
2: Nem igazán egyébként, annak ellenére, hogy az oktatásunkban azért benne volt a németek iránti érdeklődés és elkötelezettség, tehát vittek minket mondjuk Szekszárdra színházba, én is játszottam egyébként be egy sváb zenekarban is, tehát abszolút megvan a magyar mellett a német hagyományőrzés is a faluban, de egyébként Hosszúhetény az azért elsősorban egy magyar falu.
3: De az ön családjában a németség az jelen van?
2: Így van, igen. Az én családom az mindkét irányból, édesapám és édesanyám felől is német származású. Édesapám felől egy ilyen urbánusabb pécsi szekszárdi vonal elsősorban, már egy asszimilálódottabb, magyarosodottabb, ezért is van egyébként magyarosítva a nevünk. Édesanyám felől pedig abszolút a legklasszikusabb erdősmecskei, fekedi, bátvarasdi, óbányai németek a felmenői.
3: Schwabenland Ungarn. Ezzel kapcsolatban figyeltünk fel önre. Mit is jelent ez pontosan?
2: Hát a Schwabenland Ungarn az alapvetően az úgy indult, hogy én elkezdtem érdeklődni a saját származásom iránt nagyjából 2 évvel ezelőtt, és a cím az egy nagyon-nagyon egyszerű, van egy dal, a Schwabenland más nevű dal, és ebből vettem ki az elejét. Igazából ez az a Schwabenland, és a Schwabenland viszont foglalt volt a YouTube-on, éppen ezért az Ungarn hozzá lett illeszve. Ennyire prózai oka van, hogy ez így lett elnevezve. És hát igazából ez is egy egyetemi projektből indult, ez a videósorozat. Csináltam egy interjút Léna nénivel, egy 85 éves fekedi hölgyel, aki nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon érdekes dolgokat mesélt. Interjút kellett csinálnunk az egyetemre, és ezt elkészítettem, és utána a tanáraim igazából azt mondták, hogy hát ez nagyon érdekes, és lehet, hogy érdemes lenne abban gondolkozni, hogy ebből többet csinálni.
3: Tehát ezen a csatornán elindult egy ilyen sorozat.
2: Az idős emberekkel való interjúzással kezdődött, erre is akartam az egészet felépíteni. Azért is, mert egyébként volt egy nagyon erős inspirációm a témában, ez a Székelyföld 1000 arca nevű YouTube csatorna. A barátnőm Székely, és ő mutatott nekem néhány videót ebből a Székelyföld 1000 arca nevű sorozatból.
3: A hobbi lett ebből az egészből.
2: A célom alapvetően az egésszel kapcsolatban az volt, hogy én magam megismerjem a származásomat, és egy olyan típusú személyiség vagyok, aki nagyon beleássa magát akármivel is kezd el foglalkozni, és nagyon mélyen megpróbálja megismerni, és gyakorlatilag folyamatosan azzal foglalkozik, amikor egyszer valami beránt. Ezért gondoltam, hogy miközben én a saját őseimnek és származásomnak a történetét próbálom visszafejteni, a közben ezt az egész utat, kvázi ezt dokumentálom, ebből is születtek később ezek a videóesszék, amikben több hónapnyi, vagy adott esetben akár egy évnyi kutatásnak is az eredménye az, hogy egy videóban így elmondok dolgokat, amiket én találtam a különböző forrásokban a németségről.
1: A helyzet könnyen levezethető a rovar-bogár paradigmán keresztül. Minden sváb német, de nem minden német sváb. Nem svábok többek között a frankok, a bajorok, a cipszerek, a hiencek, az osztrákok, a rajnavidékiek és a heidebauerek sem. Így a pontosítás érthető.
3: Nos, olvasgattam hozzá a kommenteket, elég pozitív reakciókat találtam.
2: Magyarul készül a sorozat, és ez igazából 2 okból történik így. Nekem van egy B2-es középfokú nyelvvizsgám, én nagyon sokat tanultam németül, és egyébként nagyon szerettem is a német nyelvet. Mikor megismertem az ezzel kapcsolatos származásomat, akkor az elvárásaim saját magammal szemben, ezért is mondtam, hogy inkább magyarul vállalnám ezt az interjút. Nagyon magasra nőttek. Egyrészt sokkal kényelmesebb nekem magyarul csinálni, mert komolyabban vehető tartalmakat tudok csinálni, mondjuk ahol amiben van eredeti kutatás is. Illetve a másik, ami szintén egy fontos szempont, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a tartalmak, ezek olyan magyarok felé is szóljanak, akik esetleg sváb származásról, de nem tudják magukról. Ahogy én sem feltétlenül tudtam, Az én nagymamám egy nagyon-nagyon klasszikus sváb néni volt, igazából a fejkendővel és folyamatos német beszéddel, folyamatosan a Stramli zenemet áll a rádióban. Viszont ennek ellenére előrem ez rejtett volt, mivel nagyon sok magyarosítás volt a családban, és igazából a négy nagyszülőmből egynek volt csak német vezetékneve, annak ellenére, hogy egyébként mind a négyen legalább félig svábok.
3: Mennyire lesz idő ezt folytatni a jövőben?
2: Most fogok végezni az egyetemen, az lenne a terv, hogy hát látva a pozitív reakciókat, illetve azt, hogy erre van igény, ezt nagyon szívesen megpróbálnám folytatni, és kiterjeszteni még nagyon sok témára, ami érdekel ezzel a témával kapcsolatosan, mert úgy gondolom, hogy a magyarországi németség vagy a svábság történet az egy nagyon színes és nagyon érdekes téma.
1: A sváb szó ismertebb, elterjedtebb, és hiába a negatív konnotációk, rengetegen a mai napig büszkén használják magukra ezt a szót, pontos vagy sem. Az őseim is többnyire ezt használták magukra, pedig akiktől ezt hallottam, ők pont frankok voltak.

0: Május 9-e az országgyűlés alakuló ülése óta országos hírnévre tett szert a Nebel Zsolt irányításával működő Sükösdi Sugó Tambura zenekar, amely nemrég vált ki a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola kötelékéből. Az intézményben már 10 éve folyik néptánc, illetve zeneoktatás, zongora és tambura hangszereken. A kezdeményezés sikerességét igazolja, hogy többek mellett ugyanebben az intézményben ismerkedett meg a tambura zenével Kárpáti Rómeó, Sipos Bence, Gombár Mártin és Kárpáti Viktor, akik Balogh Jánossal kiegészülve alkotják a Sükösdi Danubia tambura zenekart. Mentoruk, egyben az iskola igazgatója Mihálovics Ferenc szervezésében nyaranta Dunafalván néhány napos tábor keretében fejleszthetik zenei tudásukat és bővítik a repertoárt. A táborban Rádics Milenkó járt.
1: Minden évben van itt egy ilyen kis 3-4 napos zenekari edzőtáborunk a művészeti vezetőnkkel, Hagatics Krunoszláv Kítyóval.
2: Ez most egy repertoárbővítő tábor?
3: Részben, de specifikus koncertszámokat is kezdünk.
2: Miből áll a zenekar repertoárja egyébként?
1: Foglalkozunk magyar népzenével, mulatósabb dolgokkal is, legyenek azok nóták, csárdások, friss csárdások. A másik fő csapásvonalunk a balkáni zene, legyen az népzene vagy írott zene. Főként most ezzel foglalkozunk ebben a táborban, illetve stíluson vagy műfajon belül bővítjük a repertoárunkat.
2: Miért a Balkán?
1: Egyrészt a művészeti vezetőnknek is az egyik csapásvonal ez az irányvonal, másrészt meg mi is nagyon-nagyon szeretjük, mindannyian rengeteget hallgatjuk a Balkán zenét.
2: Sükösdi általános iskolában 2016 óta van zeneoktatás. Ti ott kezdtetek?
3: Ott kezdtünk, de jóval később.
2: Az alapokat jól meg lehetett tanulni?
3: Jól meg lehetett tanulni, de az elején még eléggé szétszórt volt a próba, mert nem volt meg a rendszeressége, nem volt felépítve egy próba, és ez az évek alatt alakult ki.
2: Most hogy néz ki?
3: Igyekszünk megszervezni előre, hogy egy próbán mit fogunk csinálni, és gőzerővel haladunk előre.
4: A Zenetudományi Intézet archívumában is van 1967-ből Sárosi Bálint gyűjtésében nagyon sok szép cigány dallam, ének is, tambura zene is. Tehát Sükösdön mindig is volt tambura zene, illetve a településen élő cigány családok körében még ma is éli hagyomány a néptánc és a tambura. Előszeretettel táncolnak és muzsikálnak.
2: Mikortól datálódik a tambura zene intézményesítése, hogy így mondjam, az ön által vezetett általános iskolában?
4: 2017 óta vezetem a Sükösdi általános iskolát, és 2016-tól a Bajai Danubia Művészeti Alapfokú Oktatási Intézménynek van ott telephelye, és ennek keretében zongora, néptánc és tamburoktatás folyik az iskolában.
2: Ki volt az első zenetanár, aki lefektette az alapokat?
4: A tamburoktatásnál Nébő Zsolt volt, én hívtam őt Sükösdre, ő zenélt, én táncoltam, ezért hívtam őt bátran. Senki nem tudta, hogy ebből mi fog alakulni, és a legnagyobb örömünkre Zsolt nagyon rövid idő alatt szép sikereket ért el.

0: primtamburán kezdtem, aztán Covid volt, jött hozzánk a Csurai Attila, akkor gondoltuk azt, hogy most már kellene egy zenekar. Mindenkinek megvoltak a saját hangszerei, és akkor volt bőgő, de nem volt brácsa. Mindig is érdekeltek a kísérős hangszerek, aztán úgy voltam vele, hogy akkor én feláldozom magam.
1: Nem bántod meg?
0: Egyáltalán nem bántam meg, mert Gőzérével haladunk előre.
1: Ugyanabban az iskolában kezdtetek zenélni, mint amelyikben a másik, sokkal ismertebb csüköst zenekar. Ez mit jelent számotokra?
2: Ez egy jó kérdés, még soha nem gondolkoztam el rajta. Igazából örülünk neki, hogy van egy fiatalabb generáció, illetve hogy azért valamilyen szinten fölnéznek ők is ránk.
1: Az alapok gyakorlatilag onnan jöttek, viszont ti egy más irányt vettetek zenei stílusban, repertoárban. Ez mennyire játszik fontos szerepet?
2: Nagyon fontos szerepet játszik a zenekar életében, illetve ezzel valamennyire el tudunk határolódni attól, hogy összekeverjenek minket, úgymond.
3: Az iskola létszáma körülbelül 150 fő. Pedagógiai elveink szerint a nevelésnek két fontos alap pillére van, a munkaterápia és a művészeti terápia.
1: A Sugó Tambora zenekar rövid időn belül komoly hírnévre tett szert Magyarországon. 2025-ben hogyan került ki az intézményből a Tambora zenekar?
3: Zsoltival elváltak útjaink, Zsolti vitte az utánpótlás zenekart magával, a Sugó Tambora zenekar tagjai nálunk tanulnak, és mi nagyon büszkék vagyunk minden sükösdi gyermek elért eredményeire és teljesítményére.

0: Jaroslav Vagaticot harmonikásként ismerik a legjobban, már tudjuk, hogy nem ockodik a tambura brácsától sem, sőt a tambura bőgőtől sem. Harmonikásként a tambura táborban hogyan lehet vezényelni?
1: Nem harmonikásként gondolkodom, hanem komplett zenei emberként. Melyik hangszernek mi a funkciója magában a zenében, milyen szólamok és funkciók vannak, ezeket próbálom megvalósítani a fiúkkal. Most a délszláv báli repertoárt bővítjük, hogy tudjanak minél hamarabb játszani adott esetben táncházakat, vagy a későbbiek során bálakat, lakodalmakat, vagy egyéb ilyen rendezvényeket. Ez a céljuk, hogy ez megvalósulhasson. Törekszem arra, hogy elméleti tudást is kapjanak. Legyen ez akár konkrét zeneelmélet, vagy pedig maga az előadás mód.
0: Mi a cél? Meddig jutnak?
2: Szeretnénk minél inkább kibővíteni az ilyen báli táncházas repertoárunkat. Szeretnénk elkezdeni foglalkozni komolyabban koncert számokkal is. Majd az évek múltán elválik, hogy mi is lesz a végső irány.
0: Az ilyenfajta gondolkodásnak lökést adott a Kóta Nivodi?
2: Idén márciusban kapta meg a zenekarunk. Egy elég nagy löketet adott motivációt a folytatásra, és arra, hogy hát igen, akkor itt még van mit fejlődni ugyanakkor, de ha csinálja az ember, akkor abból elő.
0: Az elképzelés mi? Profi zenésznek válni?
2: Igen.
3: Nem.
0: Hanem?
3: Hanem bácskaiasan.
4: A hagyományoknak megfelelően az Elekiek 17. világtalálkozóján ismét megrendezték a nagy sikerű román táncházat. Mint minden évben, idén július 31-e és augusztus 2-a között is kulturális forgatag várta a Békés vármegyei kisvárosba látogatókat, akik már az első napon román táncházban ismerkedhettek a lépésekkel. A helyszínen Nedró János koreográfustól tanulhattak, akit Boka Tibor kérdezett. A riport második felében felidézzük 2014-ből Gál László egykori eleki táncos és koreográfus szavait, akinek az ötlete volt, hogy már a kezdetektől rendezzenek román táncházat az Elekiek világtalálkozóján.
5: Ezt még az én mesterem, a Gál László indította el annak idején, hogy gondolkozott ő sokat, hogy hogyan lehetne ezt a zsokkot újra hagyományát tenni, mert hogy azok a zsokkok, amik voltak régen, azok nyilván már úgy olyan formában nem tudnak tovább élni. De talált egy nagyon jó lehetőséget erre, hogy volt egy román bál, ami körülbelül kicsit hasonló, de azért az mégiscsak bál. És itt találta meg ennek a helyét, amikor elég sok ember összejön, és van lehetőség ezt a nagyon gyönyörű eleki tánchagyományokat, román tánchagyományokat megmutatni, az embereknek kedvet csinálni hozzá, és szerintem ez még ráadásul a tovább örökítésnek is az egyik szintere.
6: Tehát ez nem egy előadás, hanem egy lehetőség arra, hogy valaki tanuljon?
5: Pontosan, így van. Így van, pont ez a lényeg benne, hogy nincs külön szeparálva az eleki hagyományőrzők az itt megjelent vendégektől, hanem egy közösségként tudunk funkcionálni, és együtt tudjuk magunkat jól érezni. Az a lényege, hogy tudjunk együtt táncolni, mi igyekszünk segíteni abban, akik még nem táncoltak, hogy ebbe tudjanak bekapcsolódni, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy ezt mindenki élje meg annak, ami egy jó táncnak.
6: És élnek vele?
5: Igen.
6: Ma is te mit fogsz tanítani?
5: Egy kis polgári táncokat a kezdőknek, Hora Márét Szirbát, és még meglátjuk, hogy mit, azt majd a résztvevők eldöntik, aztán bele fogunk kóstolni egy kis eleki dungába is.
7: A célja, hogy csak eleki zene, csak eleki tánc, csak eleki nóták, énekek, itt a hagyományőrzőktől tanulva, és olyan vendégeket bevonni, akik ugyan ismerik, látták, de még sosem próbálták a táncot. Már első alkalommal is érdekes volt, mert nagy nyilvánosságot kapott. Hála Istennek már Kanadából is jöttek érdeklődők. Ez annyira felfejlődött, hogy már 2 évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.

0: Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Augusztusban a negyedik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Bánki Szlovák találkozó viseletfotózásáról, a Harkányi Horvát vegyeskórusról, Solymos Kristóf sváb származású egyetemista kisfilmjeiről, a Sükösdi Danubia Tambura zenekarról, valamint az Elekiek világtalálkozóján rendezett román táncházról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Pirán. József Snoj, szlovén költő verse, fordította Lukács Zsolt. Kezdetben volt a szikla, s a szikla a parton volt, és a part volt a szikla, és a szikla kváderkövekkel volt beszórva, s a legnagyobb szárasságból nőtt elő, kalapácsokkal és vésőkkel learatva. És a kövek káderkövek voltak, s a káderkövek pedig kövek, és a kövek daloltak az ütések alatt, és hangok voltak, és a hangok kövek voltak, és a távoli apák fiai voltak, és a fiak apák, és hallották a kövek dalolását, akik káderkövekké váltak, az éneket hogyan gyakorolják. És a vizek fölött volt egy partfok, és a partfok alatt a víz nyelte mélyföld, és a mélyföldet elárasztották a hullámok, és a hullámok süketek voltak a kváderkövek hangjára, és a partfok csúcsáról cipelték őket, és versbe faragták őket. És meghallott ezt a mélyföld, és felette ezt egy angyal elcipelte, és a vers katedrális lett, és a katedrális vers.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofi ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.